0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ezt jó sokáig életnék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Oh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Nagyon jó a bestem, egészen a bestrádiót hallgatom.
2: Hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Emlékszel a kék iskola köpenyre? Kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel, mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel, nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel, a fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
2: Adj már nekem is ettől egy cseppet.
1: Ez is, hogy összement már. Emlékszel, mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
3: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdubihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubileus diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. Ezek közül a legnagyobbat, a Szent Atanász díjat idén ketten vehették át. Végső Tamás a főiskola korábbi rektora, és Suhanyeszné Kazár Irén a főiskola oktatója. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET-kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti észak-keleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
6: Egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 30-a kedd, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Kezdődik a dinnye szezon. Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat, és petkupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdubihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiánya, hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
4: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Ez azért fontos, mert térségünkben is szinte nincs olyan nap, hogy ne legyen kisebb-nagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz. Hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy ebben a helyzetben, ebben az időszakban lehet például szalonnát sütni, bográcsozni, grillezni a saját kertünkben, de arra is figyeljünk oda, hogy az adott lángot, a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
1: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
5: Továbbra is tombol a nyári hőség, tartósan magasabb hőmérséklet, ezért nagyon fontos néhány dolgot szem előtt tartani a közlekedésben résztvevőknek és a közlekedni készülőknek. Elsődleges szempont, hogy aki teheti, ne induljon útnak autóval. Akinek mégis elkerülhetetlen, az legyen figyelemmel arra, hogy a nagy meleg a koncentrációra hátrányosan hat, fárasztóbb a vezetés, nagyobb az elalvás veszélye. A meleg miatt lassabb a reakcióidő, romlik a döntéshozatali képesség. Bizonyos szituációkban ingerültebb, türelmetlenebb sofőrökre lehet számítani. Elindulás előtt fontos tudni, hogy ezek az állítások nem csak másra, hanem magunkra is igazok lehetnek. A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. És én ide sorolnám a tabletet, mobiltelefont is, hiszen a járműben a nagy meleg az eszközök akkumulátorát oly mértékben felhevítheti, hogy azok károsodhatnak, tönkre mehetnek. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen is legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. A klímával viszont óvatosan kell bánni, mert a nagy hőmérséklet különbség megterheli a szervezetet, és kiszálláskor egészségügyi problémák, szédülés vagy akár légzési nehézségek is felléphetnek. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút vagy akár más árnyékos hely is. Úgy gondolom, hogy ezeket fontos hangsúlyozni, hiszen nekünk minden egyes közlekedésben résztvevő nagyon fontos, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a baleseti okok, úgy mint itt a hőség, ez mindenképp egy befolyásoló tényező, amit ha lehet, akkor előzzünk meg, hogy akár egyetlen baleset is bekövetkezzen.
1: Megtartotta tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubiláns diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. Ezek közül a legnagyobbat, a Szent Atanász díjat idén ketten vehették át. Végső Tamás a főiskola korábbi rektora, és Suhanyeszné Kazár Irén a főiskola oktatója. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Rangos szakmai elismerésben részesült a Józsa András Múzeum főkönyvtárosa. A Nyíregyházi Intézmény közleménye szerint Laskain és Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. Kiemelik, a szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak, az Egyesület, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Újabb PET kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Az egyfőre jutó teljesítményt mérő PET-ák rangsorban pedig a második helyet szerezte meg. Az egyetemi PET kupán kizárólag hallgatók állhatnak rajthoz. A tavaly még versenyzőként szereplő egyetemi dolgozók és oktatók ezúttal mentorként segítik a felkészülést. A hallgatók jelenleg a versenyhajó fejlesztésén dolgoznak, amelyet a verseny előtt a Tuzson János Botanikus Kert taván tesztelnek majd. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfin bajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték összetudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a Nyíregyházi Sportcentrum tehetségei is. Az úszóink remek eredménnyel zárták a versenyt. Összesen 23 érem, emellett számos oklevél és egyéni csúcs is született. Ezekből 9 arany, 9 ezüst és 5 bronzérem. A Nyíregyházi Sportcentrum emlékeztet, az úszók számára még nem ért véget a szezon. Az edzések július végéig tartanak. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt és bye-bye június! Hello július! Már a naptára pillantva is látszik, hogy elérkeztünk június utolsó napjához. Holnap már július, a nyár közepe, a vakáció, a szabadságok és a fesztiválok időszaka. Így indul a nap Nyíregyházán így 6 óra után. Jó reggelt, ez a Best reggel. Köszöntsük fel a párokat, és hogyha ma született, akkor például egy napon született Michael Phelps-el, minden idők egyik legsikeresebb olimpikonja, 23 olimpiai aranyéremmel. Ma van a parlamentarizmus napja, nemzetközi napja. A nap célja felhívni a figyelmet a demokratikus intézmények és a képviseleti döntéshozatal jelentőségére, valamint június vége sok váradatnál és intézménynél egyben a fél éves zárások és összegzések időszaka is, hogyha ebben van benne, hát akkor kitartás, mert csak azért is, mert hogy ma tetőzik a hőség 42 fokkal, mindjárt folytatjuk is időjárás jelentéssel. Szép napot!

Időjárás jelentése folytatjuk. Lényegében nagyon röviden azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napot kell még túlélni, holnaptól már jobb lesz. Viszont ma megélénkül a szél, szorványosan záporok, zivatarok már kialakulhatnak, amelyekhez erős, viharos, keleti, észak-keleti szél és jégeső is társulhat. Napközben ma tetőzik a kánikula, a Nyíregyházán 42 fok várható. Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására. A délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban ráadásul még az ég is zenkhet majd. Az ország nagy részén viszont még nem szűnik meg a hőség, holnap 35 fok várható majd Nyíregyházán, és egyre több felé élénk és erős lesz majd a szél. Csütörtöktől viszont mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban Nyíregyházán 28 fokot mérhetünk, nagy területen alakulnak ki majd újabb záporok, zivatarok, több felé erős viharos lökések kísérhetik majd az északi, északnyugati szelet. Derűs napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat. Közösségi szolgálat az iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, és októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiány a hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
3: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Ez azért fontos, mert térségünkben is szinte nincs olyan nap, hogy ne legyen kisebb-nagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz. Hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy ebben a helyzetben, ebben az időszakban lehet például szalonnát sütni, bográcsozni, grillezni a saját kertünkben, de arra is figyeljünk oda, hogy az adott lángot, a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Híreink végén a várható időjárásról. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

Közlekedjünk ma reggel is biztonságosan, igyekszek segíteni információkkal. Rákóczi új utca találkozásánál munkaterület van, jelölték bójával, és ráadásul is sebességkorlátozás is érvényben van, méghozzá egy 30-as. A Szabadságtér 9 szám mellett pedig felbontották a járdát és a zöld területet, kábelfektetési munkálatok vannak a Kisernyő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán, mindkét helyen szintén bójával jelölték a munkaterületet. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható még a Gyér forgalomban is. A nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része pedig továbbra is Zsák utca. Nagy Szállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozással találkozhat ma az épülő körforgalom miatt. A főutak mentén pedig patkarendezési munkálatok vannak, hát kitartást ebben a hőségben, ugyanis ma tetőzik a hőség 42 fokkal, bármerre is megy, vigyen magába sok.

Jó reggelt, 30-ára ébredtünk. Június utolsó napja egyben egy kis számvetésre is alkalmas. Fél év már mögöttünk van, hihetetlen, hogy karácsony óta már eltelt az év fele. Fél év pedig még előttünk áll, talán érdemes egy pillanatra megállni, és végig gondolni, hogy mit sikerült eddig megvalósítani az idei tervekből. Ha vannak még hiányosságok, akkor van még rá egy fél évünk 2026-ból. Tombol a nyár továbbra is, holnap már ugye július, a nyár közepe, a vakáció, a szabadságok és a fesztiválok időszaka van, nem is akármilyen időjárással, ugyanis ma tetőzik a hőség. Ez azt jelenti, hogy napközben a kánikula 42 fokot is elérhet majd, szerdán pedig majd megérkezik a változás egy hidegfront hatására. Azt vesszük majd észre, hogy még az ég is megdörrenhet, és bizony jönnek záporok, zivatarok, de a hőség még mindig kitart, jó, hát már nem 42-vel, de holnap még azért stabilan egy 35 fok várható. Csütörtökre viszont végre levegőhöz jutunk, visszahűl a levegő, Nyíregyházán csütörtökön már csak úgymond 28 fok várható. Szép napot, itt a KEDD június utolsó.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. A napok óta tartó hőség a közlekedésben rülőket és nagy mértékben megzavarja. Álmosabbak, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek lesznek, ezért figyelmesen és türelmesebben vezessenek. Aki útnak indul, feltétlenül vigyen magával hűtött folyadékot is. Szerencsére sem személyi sérüléssel, sem pedig anyagi kárral járó balesetről nincs információm, azonban kisebb fennakadások a mai nap is előfordulnak. Útépítési munkaterület a 36-as főútvonal Virányosi és Tisza Nagyfalu között, valamint a 49-11-es főútvonalon Nagykálló, Nyíregyháza között két helyen is útfelújítási munkálatok zajlanak. A Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban, torlódásra készüljenek. Forgalomkorlátozás mellett dolgoznak a Muskotály és Nyírség utcán, aki teheti, kerülje ezt az útszakaszt. Legyen szép a napjuk, ehhez hatósági és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: zenét, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől. Megrendezték a vármegyei vadásznapot, és több mint 20 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
4: A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. És én ide sorolnám a tabletet, mobiltelefont is, hiszen a járműben a nagy meleg az eszközök akkumulátorát oly mértékben felhevítheti, hogy azok károsodhatnak, tönkre mehetnek. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen, és legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút, vagy akár más árnyékos hely is.
3: Idén Máté Szalka adott otthont a vármegyei vadásznapnak. Az egész napos program során most is bemutatták mások mellett, hogy hogyan készül egy teríték, hogyan adja meg a vadász a végtisztességet a vadnak. Rendeztek főzőversenyt, trófeamustrát, vadászkutya bemutatót is. Az eseményen emellett kitüntetéseket adtak át a vadgazdálkodásban és a helyi közösségekben kiemelkedő munkát végzett vadászoknak, valamint felavatták a közelmúltban engedélyt szerzett vadászokat is. Írja beszámolójában a Szabolcs Online. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfinbajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték összetudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a Nyíregyházi Sportcentrum tehetségei is. Az úszóink remek eredménnyel zárták a versenyt. Összesen 23 érem, emellett számos oklevél és egyéni csúcs is született. Ezekből 9 arany, 9 ezüst és 5 bronzérem. A Nyíregyházi Sportcentrum emlékeztet, az úszók számára még nem ért véget a szezon. Az edzések július végéig tartanak. Ma továbbra is a napsütés lesz Túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

horoszkóp a nyár legforróbb napjára, a maira itt a Best reggelben, amikor a hőség mindenkit lassabb tempóra int. Na nézzük a kosokat, ma nem az nyer, aki a leggyorsabb, hanem aki jól osztja be az erejét. Ha nem akarsz mindent egyszer elintézni, akkor még estére is marad némi energia. Bikák, a nagy melegben különösen fontos lesz számodra a kényelem. Egy nyugodt pillanat vagy hűvös hely többet érhet, mint egy zsúfolt program. És az ikrek, a hőség sem veszi el a kíváncsiságodat. Egy váratlan beszélgetés vagy pedig új ismertség kellemesen megtörheti a nap egyhangúságát. Mire készüljenek a rákok így kedden a 42 fokban? Hát arra, hogy ma ösztönösen keresed azt, ami megnyugtat, ha hallgatsz a belső érzéseidre, könnyebben elkerülöd a felesleges feszültséget. Oroszlánok, nálad pedig a napsütés most a legjobb oldaladat hozza elő, de nem kell mindenhol a középpontban lenned, a természetességed ma önmagában is vonzó lesz. Szüzek, ne bosszankodj, hogyha a hőség miatt lassabban mennek a dolgok. A mai nap inkább a türelemről szól, nincsen, hogy a tökéletes időzítésről. És a mérlegek keddi napja, ma különösen sokat számít, milyen emberekkel veszed magad körül. A jó hangulat ragadós lesz, a feszültséget viszont érdemes messziről elkerülni. Skorpiók, a nagy melegben jobban esik a csend és a nyugalom. Egy rövid elvonulás, egy kis siesta, teljesen feltölthet, hogyha van rá lehetőséged. Nyilasok, a szabadság vágyad ma még erősebb lehet. Hogyha teheted, akkor mozdulj ki valahova, ahol kiszakadhatsz a megszokott környezetből, még hogyha csak egy órácskára is. Bakok, ma érdemes újra gondolni a napi tempót. Nem attól lesz eredményes a napod, hogy megállás nélkül dolgozol, hanem attól, hogy okosan gazdálkodsz az energiáddal. Vízöntők, egy spontán ötlet vagy pedig váratlan meghívás feldobja majd a napodat. A legjobb nyári élmények gyakran nem szerepelnek a naptárban. Na meg a halak, a forró nap ellenére ma könnyen megtalálhatod azokat a pillanatokat, amelyek mosolyt csalnak az arcodra. Egy kis esti séta vagy egy kellemes beszélgetés lehet majd a nap fénypontja. A mai üzenet pedig az, hogy a hőség nem verseny. Ma az jár a legjobban, aki elfogadja, hogy a nyárnak saját ritmusa van, és nem fél egy kicsit lelassulni.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.
0: Ha kell a plusz energia.

Jó reggelt, június utolsó reggelén pedig napindításként hírek a Best FM nyíregyháza.hu-ról. Holnap lesz a közszolgálati tisztviselők napja, így Nyíregyházán a polgármesteri hivatal zárva tart, az ügyfélszolgálat pedig nem működik, hogyha ügyes-bajos dolg van. Az bizony ma a tetőző kánikulában el kell intézni. 91 éves melegrekord dőlt meg még vasárnap. Megdöntöttük az országos és a budapesti melegrekordot is, sőt a hajnalit is. A legforróbb órákban ugyanis több helyen is 40 fok felé emelkedett a csúcshőmérséklet, így ismét megdőlt az országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet és a minimum hőmérséklet rekordja is. A Budakalászon mért 40,7 fok, az 1935-ben Szarvason ugyanezen a napon rögzített 39,9 fokot überelte, tehát az új rekord most már 40,7. Budapest Jánoshegy állomásán hajnalban pedig 26,1 fokig tudott csak lehűlni a levegő, amellyel pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is született. Hát igen, a 26,1 fok az még nappal is nagyon kellemes, nem hogy éjszaka vagy hajnalban. És bizony még ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is. A régóta tartó extrém forróság pedig most már az egészséges szervezetet is igencsak megterheli. Ami pedig a mai számokat illeti, a rekord még 2022-ből való Berettyóújfalu 39,6 fok volt a mai napon. Ez ma Nyíregyházán akár 42 fok is lehet, úgyhogy nagy valószínűséggel borítékolható, hogy ma ismét megdőlnek a hőmérsékleti rekordok. Holnaptól pedig már, hogyha minden igaz, akkor konszolidálódik a helyzet. Az előrejelzések alapján csak 35 fok várható, és csütörtöktől pedig 30 fok alatt maradnak majd a csúcsok.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
2: A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdúbihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubiláns diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. Ezek közül a legnagyobbat, a Szent Atanász díjat idén ketten vehették át. Végső Tamás a főiskola korábbi rektora, és Suhanyeszné Kazár Irén a főiskola oktatója. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET-kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET-kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

Jó reggelt, 6 percen, most már 7:30 után itt van június utolsó napja, 30-a van, és a mai napon tetőzik a hőség, extrém időjárási viszonyok között a szervezetünk is ugye másképp működik, az tehát, hogy fáradtabbak vagyunk, lomhábbak, 40 fok környékén, az elkerülhetetlen, de még ilyenkor is bevetetünk azért néhány trükköt a jólétünk érdekében. Jön egy gyors kisokos a mai tetőző hőséghez, hát először is fontos, hogy aludjunk ki magunkat, ugyanis a nagy melegben a szervezet számára a megfelelő testhőmérséklet fenntartása is plusz terhelés jelent, mindig a hőség idején fokozottan igaz, hogy jólétünk alapja az elegendő alvás és a megfelelő hidratáltság. Na már most az alvás nem olyan egyszerű dolog éjszakánként, de legalább igyekezzünk néhány órát szunnyadni, és ne akarjunk hősök lenni ebben az időben. Ugye van az a típusú ember, aki mindig csak egy kicsit túl sokat vállal magára, hogyha szabad napja van, akkor kell éppen nagy takarítani, átpakolni a pincét, kifesteni a nappalit. Hát a nagy melegben ez most nem túlságosan jó ötlet. Így áll előbb, mint megszomjaznál. Ez nagyon fontos. Mire szomjasnak érezzük magunkat, lehet, hogy már enyhén dehidratáltak is vagyunk. Már 1-2%-os folyadékvesztés is ronthatja a koncentrációt és a fizikai teljesítő képességet. Éppen ezért fontos, hogy hamarabb igyunk, mint ahogy megszomjaznánk. Együnk könnyebben, hát nem diétás okokból, hanem mert a nagy melegben az emésztés is plusz munkát jelent a szervezetünknek. Egy kiadós nehéz ebéd után, ami alapvetően jól esne, na hát akkor úgy fogjuk végképp magunkat érezni, mint hogyha minden energiánk elszállt volna. A nagy zabálások ideje az nem most van, és hogyha van lehetőség, akkor gondolkodjunk egy kicsit mediterránul. Nem véletlen, hogy a legmelegebb országokban dél környékén lelassul az élet, sőt majdnem, hogy meg is szűnik. Éppen ezért, hogyha tehetjük, akkor a fontos feladatokat reggel vagy pedig este érdemes elintézni, és bizony a hőkimerülés az bárkinél kialakulhat, a tünetek pedig a következők: fejfájás, hányinger szédülés, zavartság, nagyon erős gyengeség. Ha ezek a tünetek megvannak, akkor bizony árnyékos helyre kell vonulni, egy nagy palac vízzel és egy kicsit lelassulni és megállni egy pillanatra. Extrém helyzetben pedig nyilván felkeresni a segítséget. Ha pedig már ételről van szó, ugye itt ajánlott volt a könnyed menüsor. Milyen érdekes, hogy mi magyarok úgy vagyunk összerakva, hogy bármilyen forróság van, a forró húsleves akkor is jól esik. De ha ma forró húsleves fog enni a 42 fokban, akkor tegyen bele jégkockát.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. A napok óta tartó hőség a közlekedésben rívőket is nagy mértékben megzavarja. Álmosabbak, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek lesznek, ezért figyelmesen és türelmesebben vezessenek. Aki útnak indul, feltétlenül vigyen magával hűtött folyadékot is. Szerencsére sem személyi sérüléssel, sem pedig anyagi kárral járó balesetről nincs információnk, azonban kisebb fennakadások a mai nap is előfordulnak. Útépítési munkaterület a 38-as főútvonal Virányos és Tiszta Nagyfalu között, valamint a 49-11-es főútvonalon Nagykálló, Nyíregyháza között két helyen is útfelújítási munkálatok zajlanak. A Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban, torlódásra készüljenek. Forgalomkorlátozás mellett dolgoznak a Muskotály és Nyírség utcán, aki teheti, kerülje ezt az útszakaszt. Legyen szép a napjuk, ehhez hatósági és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszel.

Tombol a nyár, erre vártunk egész télen. Itt van, elérkezett, megjött, és elérkezett a szabadságolások ideje is. Nyakunkba kapjuk a világot, és sok mindent igyekszünk felfedezni. Mielőtt elindulnánk, azért nem árt néhány hasznos applikációval felturbózni a telefonunkat. Külföldön például az egyik leghasznosabb alkalmazás a Google Maps. Segítségével könnyen megtalálhatóak a közeli gyógyszertárak, játszóterek, családbarát éttermek, boltok és látnivalók. Ráadásul az offline térképek letöltésével internet nélkül is használható. És hogyha nem beszéljük a helyi nyelvet, sok kellemetlenségtől kímélhet meg minket a Google Translate, ami szöveget, beszédet és a telefon kamerájával beolvasott feliratokat is lefordítja. Hasznos lehet például étlapok, közlekedési információk, vagy pedig tájékoztatók értelmezésénél, ami bemegy az előbb-utóbb kijön. Kisgyermekkel utazva felbecsülhetetlen segítség lehet a Flash Toilet. Az alkalmazás a közelben található nyilvános mosdókat mutatja meg egy térképen, így egy városnézés vagy pedig hosszabb séta során sem kell kétségbe esetten megfelelő helyet keresni a kis vagy a nagy dolog részére, és utazás közben persze előfordulhat az is, hogy elfogy a mobilnet, vagy pedig sürgősen szükség van online kapcsolatra. A Wi-Fi Map világszerte segít megtalálni a nyilvánosan elérhető Wi-Fi hálózatokat, ez pedig különösen hasznos lehet repülőtereken, pályaudvarokon, bevásárló központokban, vagy pedig városnézés közben. Ez csak néhány, ennél jóval több van. Érdemes ezeket a nagyon hasznos applikációkat telepíteni a telefonra, mielőtt még átlépjük az ország határt. Mi pedig maradunk itt Nyíregyházán, és nyíregyházi hírekkel folytatjuk pontban 8-kor a Best reggelt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
4: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat. Közösségi szolgálat az iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, és októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiány a hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
6: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Ez azért fontos, mert térségünkben is szinte nincs olyan nap, hogy ne legyen kisebb-nagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz. Hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy ebben a helyzetben, ebben az időszakban lehet például szalonnát csütni, bográcsozni, grillezni a saját kertünkben, de arra is figyeljünk oda, hogy az adott lángot, a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
5: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Híreink végén a várható időjárásról. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Say y'all,

Jó reggelt, 8 perccel 8 óra után, ma is Best reggel, a hónap utolsó napján, én Simon Norbert vagyok. Amennyiben érettségi előtt állsz, akkor gondolom ismerős a közösségi szolgálat, amit nem tudom, hogy tudod, de kertészkedéssel és állatgondozással is teljesíthető. Az érettségik egyik feltétele az 50 órás közösségi szolgálat, és Nyíregyházan ezt több intézményben is teljesíthetik a középiskolások. Például a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola Szabó Lőrinc tagintézménye évek óta fogad közösségi szolgálatra diákokat, akik az állatok gondozásában és a kertészkedésben is tudnak segíteni. Az állatcsomagatóban lévő tevékenységektől, segítő feladatoktól kezdve a kerthez kapcsolódó sok-sok ökotevékenység is van. Ebben az iskolában pedig a közösségi szolgálaton túl is folyamatos az állatok gondozása, ezért a diákok a nyári szünetben is rendszeresen visszajárnak. Egész nyárra előre beosztják egymás között a feladatokat, így mindig van, aki ellátja és gondozza az állatokat. Szóval az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán több helyen is végezhetnek önkéntes munkát, például kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban, vagy pedig akár állatmenhelyekben is. Itt a VIP Keressük a lányt, nekem ilyenkor mindig a klasszikus YouTube videó jut eszembe, amikor Jeanette-t valaki nagyon várta a szökőkúthoz, ami továbbra sem alkalmas fürdésre.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM.

0: menni.
1: Jó reggelt, itt a Kedd és itt a Best reggel. Holnap pedig már itt van az a program, ami szerintem szenzációs ötlet. Ez a Ne dobd ki az iskola táskádat. Holnaptól indul, és egészen augusztus 21-e között. Élhetünk ezzel a lehetőséggel, amikor a már nem használt iskola táskákat és a tanszereket elvisszük a nyíregyházi hulladék udvarokba. Ez a kezdeményezés évről évre bizonyítja, hogy a nyíregyháziak szívesen segítenek egymáson. A szervező pedig most is arra kérik önöket, hogyha olyan iskola táskájuk van, toltartó, tornazsák és egyéb tanszer, amelyet saját gyerekük számára is még simán elfogadnának és szívesen adnának, de valamilyen okból nem használják, akkor vigyék el a hulladék udvarok egyikébe, amíg használható felszerelések új gazdára találhatnak majd, miközben a környezetet is védjük. Ami az egyik családnak ugye felesleges, az a másiknak pedig óriási segítség. A Ne dobd ki az iskola táskára akció mottója is idén pontosan ugyanaz, ami az egyik családnak már feleslegessé vált, az egy másiknak valódi értéket jelent. Éppen ezért minden beérkező adományt átválogatnak, majd pedig a Család és Gyermekjóléti Központ közreműködésével olyan családokhoz juttatják el, ahol valóban szükség van rá. Tehát holnap indul a program, Ne dobd ki az iskola táskád, ami minden tanszerre is vonatkozik, nem csak iskola táskára, és egészen augusztus 21-ig tart. A két helyszín pedig a Korányi Frigyes utca 3 és a Kerék utca 1 szám alatt található hulladékudvarok. Mindjárt csak 10 perc. Ismét érkezik ma Molnár József, beszélget Szakács Tibivel, a plasztikai műtétek és a fiatalok. Ez lesz a téma, hallgassák meg fél 9-kor a Besten.
2: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Egy csodaszép nappal nyitjuk ezt az egész mindenséget. Már csak azért is mondom ezt, mert hogy a Csak 10 perc rovatban egy olyan témát üdvözölhetünk, amit hát nem mondanám azt, hogy idősek hoztak legalábbis ide a porondra. De majd meghallják, úgyhogy csak 10perc.hu, itt pedig visszahallgathatják az adásokat. Köszöntök mindenkit, én Szakács Tibor vagyok ma. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Remélem, hogy itt van velünk a vonalban. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Köszönöm, hogy itt vagyok, de nekem csak szépet, a hallgatóknak csodaszépet. Ez negatív diszkrimináció.
2: Neked az extra csodaszépet, így jó?
3: Legyen mindannyiunké nagyon szépen egyforma.
2: Így van, így van. Na, hát jön a téma, amit a középkorosztály tagjaitól kaptunk meg a legeslegtöbbet. A kérdés az az, hogy tudjuk-e egyáltalán ennek a témának Isten igazából az alját, a közepét meg a tetejét valahogy definiálni, hiszen a hallgatók a plasztikai műtétek után érdeklődnek, de nagyon-nagyon érdekes volt a téma felvetésének az indoka, mert hogy kaptunk nagymamától, nagyapától olyan e-mailt, amikor félti az unokáját egy-egy ilyen beavatkozástól, és azt mondta nekünk, hogy próbáljunk már meggyőzőek lenni ebbe a tekintetbe. Mi nem akarunk lebeszélni, meg rábeszélni sem senkit, így éppen ezért induljunk el az alapoktól. A plasztikai műtétek lesznek mai nap folyamán a főszerepben. Mi az oka, miért csinálják ezt különben azok, akik alávetik magukat?
3: Nagyon bő a téma, és akkor megint csak egyszer 10 perc. Amit a nagyapák, nagymamák felvetnek, a rendelésen többször jelentek már meg olyan emberek, akik elmondták, hogy a környezetükben, vagy itt a családjukban, az érettségi banketten már a fiatal, aki éppen érettségizett ajándékba a családjától egy plasztikai műtétre való utalványt kapott. Tehát emiatt aztán az idősebb korosztály számára is ez egészen közel jön, vagy mondjuk úgy bejön az ajtón. Én azt gondolom, hogy a médiában megjelenő arcok, formák, azok a tökéletességről, a makulátlanságról és az elérhetetlenségről szólnak, és azt gondolom, hogy ezt a fajta lelki vágyódást próbálják meg nagyon sokan a plasztika segítségével elérni, hogy azt az elérhetetlent, azt az utánozhatatlant valahogyan mégis megpróbálják elérni és utánozni, és ami még érdekesebb, hogy sokan azt gondolják, hogy ha a bizonyos testrészeiket megoperálják és átalakítják, akkor egy hosszabb vagy egy fényesebb karriert fognak befutni, sikeresebbek lesznek az élet minden területén. Tehát sokszor az látható, hogy ezt a beavatkozásra készülők alapvetően túlértékelik.
2: Én például bevallom neked őszintén, de lehet, hogy én öregszem, és rossz most már a látásom.
3: Igen.
2: Szóval én azt látom, hogy az ilyen típusú beavatkozások után ezek az ominózus híres emberek, vagy celebek nekem tökre kezdenek egy formátumra hasonlítani. És most nem akarok megbántani senkit, mert hogy mindenki a maga bőrében úgy érezze jól magát, ahogy ő akarja. De hogy nem lesz az gond ebben a világban, hogy mindenki szinte majdnem, hogy egy sablonra készül?
3: Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a lelki világunk, a személyiségünk és minden, ami a fizikai megjelenésünkön kívül van, az még nem befolyásolható, nem operálható és nem változtatható meg, addig lehet, hogy egymáson észre fogják venni az emberek, hogy melyik klinikán készült az arcod, a füled, a melled vagy az ajkad. Én azt gondolom, hogy az nagyszerű, hogy a személyiségünket és a lelkivilágunkat nem lehet ugyanilyen módon uniformizálni, vagy feltölteni, vagy nagyobbítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nagyon is fognak az emberek hasonlítani egymásra, de a személyiségük különböző lesz, akkor a világ sokszínűsége meg fog maradni.
2: Olyan érdekes ez, mert én beszélgettem olyanokkal is, akik alávetették magukat egy ilyen beavatkozásnak, és most itt majd válasszuk külön két oldalra. Az egyik csoport lesz az, akiknek valamilyen dolog miatt meg kell valamit csinálni, a másik pedig saját maguk, amúgy is tök egészségesek, tök jól néztek ki, és akkor belemennek egy-egy ilyen beavatkozásba, vagy beavatkozásokba. Tehát ez a kettő azért két külön csoportba kezelendő.
3: Akkor tegyük külön. Ugye vannak azok a műtétek, amelyeket helyreállító vagy rekonstrukciós műtéteknek neveznek, a másik pedig ugye ezek a szépészeti vagy esztétikai beavatkozások. A helyreállító és a rekonstrukciós műtéteket általában a társadalom is könnyebben elfogadja, hogy ez valamilyen csonkítás, vagy leggyakrabban ugye emlőeltávolítás után a hölgyek ezt igénybe veszik, hogy a nőiségük, a nőiességük tulajdonképpen megmaradjon. Itt még egyfajta belükérzés is van a társadalom sok-sok szempontjából, de a szépészeti meg esztétikai beavatkozások azok erősen megosztják a társadalmat, hogy kell-e ezt, így kell-e, és hány kell belőle.
2: Hát de magukkal csinálják, hát ugye, igen, és hogy alapjában véve ez az ő felelősségük. Az egy dolog, hogy utána kinek mi tetszik, lesz olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, te gyönyörű vagy. Lesz olyan is, aki azt mondja, hogy nekem már nem vagy természetes. De te mondjuk ilyet akartál, és én beszélgettem olyanokkal, akik most és nem védve a mundér becsületét, de kifejezetten boldogabbak lettek ezek után. Sokkal magabiztosabbá váltak, jobban kommunikáltak, jobban érezték magukat a bőrükben, és ezáltal, hogy mondjam, szóval azért ők egy sokkal pozitívabb emberek lettek.
3: Ez igaz lehet, amikor egy-egy ilyen műtétet ugye megelőz az orvossal is való beszélgetés, adott esetben, aki úgy gondolja, akkor pszichológushoz is eljön. Tehát aki azt gondolja, és amiatt operáltatja magát tovább, mert azt mondja, hogy nem érzem magam teljes embernek, és hiányzik belőlem ahhoz, hogy a magabiztosságom meglegyen, ott ezek a dolgok, amiket elmondtál, ezek igazak. Ott, amikor valaki azért hajtja ezeket a dolgokat, mert valakire, valamelyik sztárra, és fényképpel a zsebében érkezik a klinikára, hogy én ilyen akarok lenni, ott viszont ez alapvetően nem jön meg, mármint ez az érzés. Tehát ez is kétféle, az esztétikai beavatkozások okát tekintve.
2: Miket operáltatnak különben sokszor?
3: A legtöbb az a zsírleszívással történő alakformálás, hát azért ez tudjuk, hogy Magyarországon különösképpen is ugye az elhízás azért az egy alapvető népbetegség. Ezután az emberek a ráncaikat szeretik leginkább feltölteni, és ezután jönnek az emlőműtétek, az orr, a fül és a sztenhéj, és ezután jönnek a hasplasztikák. Tehát ezek jönnek gyakorlatilag egymás után.
2: Ezek a slágerek.
3: Ezek a slágerek, ebből van a legtöbb. Ugye azt gondoljuk, ha ezt a szót valaki meghagyja, hogy plasztika, plasztikázás, plasztikai műtétek, akkor mindjárt amerikai filmek, sorozatok és egyebek jutnak eszünkbe. Kíváncsi vagyok arra, hogy a hallgatók is mennyire vannak vajon azzal a tisztában, és most tőled kérdezem, hogy szerinted Magyarországon az orvosok melyik évtől kezdődően tehetnek szakvizsgát plasztikai sebészként?
2: Hát gondolom 1980-tól felfelé, nem?
3: Majdnem eltaláltad. 1978.
2: Ja, Istenem!
3: Akkor én 6
2: éves. Egy évásúak vagyunk, igen.
3: Bizonyám. Tehát, hogy azt gondoljuk erről egyébként, hogy ez sokkal későbbi, tehát, hogy ez nem tekint olyan...
2: Akkor nem egy ilyen modern, nem egy ilyen légből kapott új dologról van.
3: Innentől kezdődően azért azt gondolom, ami 1978 óta létezik, akkor arra nem beszéltünk úgy, hogy igazából nincsen rá szükség.
2: Hát vannak tapasztalatok, jó és rossz irányba is, már volt idő kiküszöbölni, tehát azért tökéletesedett ez a szakma. Tehát nagyapa, nagymama megnyugodhat, hogy azért olyan kezekbe kerülnek a gyerekek, ezzel unokák. Kapcsolatban unokák, igen. Nekem különben meglepő ez, hogy mondjuk, mit tudom én, ballagási, meg 18 éves ajándékra melnagyobbító műtét, itt van borítékba aztán.
3: Vagy orr. A fülnek a átalakítása. Igen, ez, hogyha ez mindez egy stabil személyiséggel kapcsolódik, amelyben ezek a fajta korrekciók igazából csak pozitívan hatnak a saját személyiségére, és ettől nem más akar lenni, vagy nem olyan akar lenni, mint valaki, hanem a saját maga, amiről te beszéltél, a saját maga énképe erősödik ettől, akkor ez alapvetően lehet jó is. De én azt gondolom, hogy ha majd én valamit magamon megcsináltatok, akkor olyan leszek majd, mint valaki, most nagyon leegyszerűsítem
2: hát ezt a képletet,
3: az a nem működő. Mert a műtét után minden úgy marad.
2: Olyan jó kérdést küldött most az egyik hallgató, hogy nők vagy férfiak vannak túlsúlyban? Mert hogy alapjában véve én azt gondolnám, hogy a hölgyek.
3: ez így is van, de nagyon érdekes, hogy egyre gyakoribb, hogy a férfiak is ezt a beavatkozást elvégzik. Miért? Mert a világban lévő sztár férfiak is egyre többször nyúlnak ezekhez az eszközökhöz. Most azt kell mondom, hogy körülbelül most már 30-40% a férfiak jelenléte ezekben a dolgokban. Korábban ők azért elenyésző mértékben voltak, és akkor ők is inkább rekonstrukciós műtéteket hajtottak végre, ami egy-egy baleset kapcsán kellett, hogy a kinézetük változzon. Most már közel 40%-ban esztétikai okok miatt mennek a férfiak is.
2: És hogy érzed különben, hogy egy-egy ilyen beavatkozás után te biztos találkoztál már ilyen érintettel, hogy azért nagyon pozitív irányban jól alakulnak a dolgaik, vagy pedig vannak, akikben maradnak kétségek, hogy még mindig nem vagyok elég jó, és utána mondjuk ez hosszú távon, már letelt az időnk, de ezt még meg kell kérdezni, hogy egymás után halmozza ezeket a plasztikai műtéteket, és beleesik egy olyan körforgásba, hogy sosem fog magának tetszeni, és most én nem akarok megbántani senkit, de előbb-utóbb egyre nagyobb szörny lesz belőle.
3: A szörnyé válásnak igen, nagyon-nagyon nagy az esélye. Itt kell egy nagyon pontos és egy nagyon fontos személyiség átalakításon átesni, fogalmazzuk ezt így. Hát ott, ahol a lelki munkát is mögé tudjuk tenni, és megerősítjük őt abban, hogy ezzel az orral, ezzel a füllel, ezzel a mellel is tud boldog lenni, vagy itt ez a pont az, ahol meg kell állni, és mondjuk ő rendelkezik azzal a saját hozott intelligenciájával, hogy szakember véleményét keresi ki, és kéri ki abban az ügyben, hogy tessék nekem segíteni megállni, akkor ott azért ezek még megfoghatók, bár belőlük van a keresebb.
2: Csak abba hagyni tudjuk a témát, ezt nem tudtuk befejezni, de még szerintem visszatérő kérdések még előfordulhatnak majd. www.csak10perc.hu, letelt az időnk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a hallgatói kérdéseket, meg hát a témafelvetést is. Józsi, neked is köszönjük szépen, és csoda szép napot kívánok neked!
3: Köszönöm, és ugyanezt kívánom mindenkinek!

0: is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zené.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9

Jó reggelt, június utolsó napján, vagyis ma tetőzik a hőség országosan, így Nyíregyházán is. Azt mondják, hogy akár a 42 fok sem kizárt. Az országban harmadfokú hőségriasztás van továbbra is érvényben, mivel a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. És a folytatás is érdekes lesz, a holnapi nap azért nem lesz valami nyugodt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyére, vagyis ugye a mi megyénkre, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre már zivatar miatt is figyelmeztetést adta ki, amelyet villámlás, erős szél és jégeső is kísérhet, ugyanis holnap egy hidegfront hatására Nyíregyházán egyre több felé alakulnak majd ki heves zivatarok, sőt, hát helyenként az a helyzet, hogy felhőszakadásra is fel kell készülnünk, a jégeső abszolút benne van a pakliban, és viharos széllökések is lesznek holnap, és ráadásul az esti órákban még zenkhet az ég, és hát az a helyzet, amikor ennyire forró levegő van felettünk, és jön egy változás, az nem lesz egy sima ügy. Szóval, ha vannak olyan dolgok az udvaron, amit a szél fel tud kapni, vagy esetleg a jég nagyon el tud verni, ez nem árt majd ma este előkészíteni, hogy ne legyen probléma a holnapi napra ezzel kapcsolatosan. A mai napon pedig még a szikrázó napsütés, az extrém erős UV-sugárzás és a brutális meleg velünk tart, változás pedig holnaptól jön. További hírek pedig pár perc múlva már 9-kor itt a Besten.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig, szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatás valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől. Megrendezték a Vármegyei Vadásznapot, és több mint 20 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
4: A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. És én ide sorolnám a tabletet, mobiltelefont is, hiszen a járműben a nagy meleg az eszközök akkumulátorát oly mértékben felhevítheti, hogy azok károsodhatnak, tönkre mehetnek. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen is legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút, vagy akár más árnyékos hely is.
3: Idén Máté Szalka adott otthont a Vármegyei Vadásznapnak. Az egész napos program során most is bemutatták mások mellett, hogy hogyan készül egy teríték, hogyan adja meg a vadász a végtisztességet a vadnak. Rendeztek főzőversenyt, trófeamustrát, vadászkutya bemutatót is. Az eseményen emellett kitüntetéseket adtak át a vadgazdálkodásban és a helyi közösségekben kiemelkedő munkát végzett vadászoknak, valamint felavatták a közelmúltban engedélyt szerzett vadászokat is. Írja beszámolójában a Szabolcs Online. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfin bajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték összetudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a Nyíregyházi Sportcentrum tehetségei is. Az úszóink remek eredménnyel zárták a versenyt. Összesen 23 érem, emellett számos oklevél és egyéni csúcs is született. Ezekből 9 arany, 9 ezüst és 5 bronzérem. A Nyíregyházi Sportcentrum emlékeztet, az úszók számára még nem ért véget a szezon. Az edzések július végéig tartanak. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

Jó reggelt, szép napot! Hát a mai nap folyamán sem árt majd valami hidegbe belenyalni, lehet ez akár fagylalt is. Meg is van az év fagyja, konfitált citrom, grillezett ananász, vadszamóca, de kurkumás mandarin és balzsamecetes eper is szerepelt az év fagylaltja 2026-os nevezett tételei között. Összesen 72 fagyit kellett lezsűrizni. A Magyar Cukrászipartestület szervezésében zajló versenyen két újdonságot is bevezettek az idén. Egy új kategóriát, méghozzá az ehető erdő néven magyarországi helyi erdei alapanyagok felhasználásával kellett fagylaltot készíteni, és idén először pedig a gyerekekből álló zsűri is kiválasztotta a kedvenc fagylaltját, amelyet Kajla külön díjjal jutalmaztak, és akkor nézzük az eredményeket. Az év fagylaltja aranyérmet és a vándorkupát Molnár Anna Mária viheti haza a budapesti Mikrokozmos fagyizóból Szólia nevű kreálmányával, gánai tejcsokoládéval készült mogyoró fagylalt, ami tartalmaz füstölt csót, erdei gyümölcsréteget és ropogós csokoládé réteget is. Az ezüstérmet és a közönségdíjat is balatonszemesi fagyizó nyerte, Böröcki Asztalos Ágnes a Margaréta fagyizóból, és a gyerekek kedvence ugye az új kategória, és a Kajla külön díjas a Király kedvence nevű fagylalt lett, amelyet szintén az aranyérmes Molnár Anna Mária készített a budapesti Mikrokozmos fagyizóban, a verseny idén pedig Hajdúszoboszlón volt. Jó nyalakodást, 42 fokban szerintem bőven belefér.

0: FM.
1: Ezt FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.

0: Forró napon vagyunk túl ismételten. Hogy ez hogy alakult a katasztrófa védelemnél, például plusz munkák tekintetében, kiderül ma is Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tegnap is több szabadtéri tűz történt itt a térségben, valamint műszaki mentésektől is hangos volt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Például 2 hektáron égett száraz hű és 40 szalmabál a Tisza-Eszlár külterületén. A Tisza-Vasvári önkormányzat és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. Demetsernél a temető melletti vasúti töltésparton 1 hektáron lángolt a vegetáció, ott a helyi önkéntes és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók fékezték meg a tüzet, de további szabadtéri tüzek voltak Benk, Dombrád, Nagyhalász, Baktalórendháza településeken, ahol a Záhonyi, Kisvárdai, Ibrányi, Nagyhalász és Baktalórendházi tűzoltók avatkoztak be. Kigyulladt egy mosógép, körülötte pedig ruhák is égtek Pátrohán egy Kossuth utcai családi házban tegnap este. Az ott élők áramtalanították a házat, a kisvárdai hivatásos tűzoltók kivitték az épületből a mosógépet, egy gyorsugárral eloltották, majd ventilátorral átszellőztették az ingatlant. Családi ház egyik helyisége, valamint villanyúra égett hétfőn délután Ibrányban, a helyi önkormányzat és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Hétfőn 3 nyíregyházi társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő, a város hivatásos tűzoltóinak mérései.

0: megfelelő szellőzéséről, hiszen egy köbméter földgáz elégetéséhez megközelítőleg 10 köbméter levegő szükséges, és maga a mérgező gáz, tehát a szénmonoxid akkor fejlődik ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a helyiség levegőjét az égéshez, és nem biztosított a megfelelő levegő utánpótlás. Az egyéb épületgépészeti berendezéseket, például pára elszívó, szárítós mosógép és így tovább, ezeket is figyelembe kell venni a kazánunk üzemelése során, mert hogy ezek is szintén ugye a lakás levegőjét használják. A nagy hőségben pedig megemelkedhet a szénmonoxid miatti riasztások száma, családi házaknál és társasházaknál, társasházi lakásoknál egyaránt, utóbbi ingatlan típusoknál pedig a gyűjtőkémény még nagyobb kockázatot rejthet, hiszen a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni az égés terméket. Légdugó alakul ki, és emiatt az égés termék visszaáramlik a vízmelegítőbe, kazánba, és másodpercek alatt mérgező szénmonoxid fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is, hogy legyen egy szénmonoxid érzékelő ott, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel, akár mondjuk egy vízmelegítő a fürdőszobában. Én köszönöm a figyelmet, és szép nyugodt napot mindenkinek.
1: Mi pedig köszönjük a híreket és a jó tanácsokat, kitartást a nagy melegben, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

Jó reggelt, itt a kérdés, itt a Best Reggen, és Simon Norbert vagyok. Sajnos szomorú hír, hogy folyamatosan apadnak a tavaink, kritikus a Velencei tó helyzete, és ráadásul szinte már forra vize. Ember emlékezet óta nem volt olyan sekély a Velencei tó vize, mint ma. Az elmúlt napokban a 130 cm-es optimális vízálláshoz képest a mai napon mindössze 49 cm-en állt a tó vízmérsége, ráadásul a hőmérséklete is már több mint 30 fokos. A strandolók szerint a tó vize jóformán égeti a bőrüket, a szakértők szerint pedig drasztikusan növeli az algásodás kockázatát is a mostani helyzet. A vendéglátósok is jóskán megsínlik a kritikus időjárást. Az egyik helyi egység vezetője szerint alig érkeznek a partra a brutális kánikulában. A jelenlegi forgalmuk pedig akkora visszaesés mutat, hogy többen látogattak el hozzájuk még a téli időszakban, mint most. És hát mi a helyzet a Balatonon? A sekély déli parti szakaszon a partmenti víz gyorsan felmelegszik, és több helyen már derékig érő vízben is messzire be lehet sétálni a mederben. Ennek köszönhetően Balaton fenyvesen a Csalogány strand előtt ismét látványosan kirajzolódik. A helyiek által majom szigetként ismert homokzátony, amely alacsony vízállás idején különleges balatoni látványosság, hát ez most már megjelent. Tegnap reggel pedig 74 cm-es vízállás mértek a Balatonon. Siófokon 29 fokos a tóvíze, de azt mondják, hogy a partmenti szakaszokon már bőven 30 fok feletti. Szinte forró a Balaton. Vize az első néhány lépésnél a nagyon sekély partnál. Csapadék pedig a holnapi naptól várható, ami itt Nyíregyházán akár felhőszakadással is járott, sőt még a jégeső is benne van a pakliban. Ma viszont marad még a rekkenő hőség. Szikrázó napsütés, nagyon magas UV-sugárzással, akár 42 fokos délutáni csúccsal.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunkban. Forgalmi torlódás inkább a főutak mentén jellemző és a meglévő útmunkák közelében. Épül a körforgalom Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton és az északi város részen. 30-as sebességkorlátozás, valamint jelzőlámpás forgalom irányítás mellett halad a forgalom, hosszabb menetidőre számítsanak az arra közlekedők mindkét útvonalon. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járda egy részét és a zöld területet, a munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat is érintik. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: csod a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

Hát azt gondolom, lazán kijelenthetjük, hogy a június megtette, amit meg tudott tenni a nyárral kapcsolatosan. Holnap már érkezik a júliusi hónap, amikor a naptej drágábbnak tűnik, mint a benzin, és az árnyék hirtelen luxuscikk lesz, szóval megy még itt tovább a nyár, bár azért a július valamilyen szinten kegyes lesz hozzánk, hiszen holnaptól jön a felfrissülés, leginkább majd amúgy csütörtöktől érezzük azt, hogy nem fogunk hőgutát kapni, hogyha kilépünk az utcára. Már még kitartás mindenkinek, vigyen magával sok-sok vizet, és hallgassa a Best FM-et, mindjárt jön Szendi Ajni, és Simon Norbert vagyok. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: nekünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
2: csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
3: A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubiláns diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. Ezek közül a legnagyobbat, a Szent Atanász díjat idén ketten vehették át. Végső Tamás a főiskola korábbi rektora, és Suhanyeszné Kazár Irén a főiskola oktatója. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET-kupát. A hallgatókból álló Nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET-kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti-észak-keleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Tegnap kimentem a lakásból, ahol 24 fokot csináltam a klímával, mert hogy így minek folyjak szét, ha nem muszáj. Kimentem a teraszra, és azt éreztem, hogy lefolyik a testemről a bőr. Hát milyen szinten volt már meleg. Azt hittem, egy kicsit fellélegezhetünk ma. Hát nagyon nem, de egy kicsit igen, hogy mikor oldódik ez az őrületes kánikula, ez a hőhullám, az ki fog derülni még ebben az órában. Itt a Best FM-en én Szendi Hajni vagyok. Egyébként minden hozzáállás kérdése, vagy legalábbis nagy részben, hiszen amikor az ember már napok óta azt hallja, hogy itt olyan meleg lesz, hogy belepusztulunk, akkor amikor ez így megérkezik, akkor eljön a nap, amit beharangoztak, föl kell, összeugrik a gyomra, hogy na hát ezt éljük túl valahol, ugye? De hogyha semmiféle információnk nincs erről, hogy itt mekkora hőség lesz, akkor reggel fölkelünk, megisszuk a kávénkat, kimegyünk a teraszra, konstatáljuk, hogy folyik rólunk a víz, a aztán nem nézzük meg, hány fok van, csináljuk a dolgunkat, néha megszédülünk, tehát, hogy úgy aklimatizálódunk. Tehát áldás, és egyben szerintem átok is az, hogy ennyi információ van arról, ami körülvesz minket, de ennek ellenére, hogyha a két oldalt meg kell vizsgálnom, akkor azt mondom, hogy inkább legyen információnk, mert tényleg így föl lehet készülni. Tehát például, ha az ember tudja, hogy milyen őrületes hőség jön, akkor nyilvánvalóan, ha hosszabb útra utazik, akkor ezt úgy időzíti, hogy mondjuk ne délbe induljon el, pláne ha a kocsiban még klíma sincsen. Na hát, információból bőven hozok ma is. Isten éltesse a pálokat, hamarosan őrőlük lesz szó, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgettek majd. Megpróbáljuk megtanítani a kutyának azt, hogy marad.

Rohan az időm, a búcsúzik az év 6. hónapja, én azon a sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és kiemeltem most a Pálokat, hiszen június 30-án ők ünneplik a névnapjukat. Nos, a Pál név alatt én Paulus névből ered, aminek az a jelentése, hogy kicsi, alázatos. Ez a név a kereszténység történetében különösen fontos, hiszen Szent Pál apostol, a pogányok apostola volt, aki eredetileg Saul néven született egyébként, aztán Jézus tanításait terjesztve hatalmas hatást gyakorolt az egész világra. Az ő tiszteletére nagyon sok templom viseli a Pál nevet. Ünnepelnek ma még a Petrák és a Péterek női párja, Péter név női párja, a Petra, és ugye tegnap meg Péter napja volt, és így, mivel a Péter név jelentése is kőszikla, a Petrákat is ugyanígy tudjuk lefordítani. A mai napon ünnepelhetnek még a Paulák, a Melániák, az Emődök is, és köszönhetjük a Pálma nevű hölgyeket, akik nevüket a Pálmáról kapták, ami a győzelem, az élet, a béke és a megújulás jelképe is egyben. Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Ma is beszélgetek Maglóczki Tibor kutya kiképzővel, akivel ugye alapvető engedelmességi feladatok elsajátításában adunk segítséget, mert túl vagyunk egy kis kutya pszichológián, illetve az ül és a fekszik az, amit megpróbáltunk megtanítani a gazdiknak, hogy meg tudják tanítani a kutyáknak, hogyan kell ezt csinálni, és hát elkezdtünk az elmúlt adásban már a marad parancssal, illetve utasítással is foglalkozni egy kicsit. Na, folytatjuk.
1: Temperamentumos kutyával sokkal nehezebb elérnünk ezt, mert ha egy picit megmozdítom a jutalomfalatos kezemet, vagy én megmozdulok, egy temperamentumos, pörgős kutya, az nagy valószínűséggel el fog mozdulni. Ezért az ilyen típusú kutyáknál először csak a kezemet szoktam mozgatni a jutalomfalattal, én maradok egy helyben, csak villámgyorsan elrántom, és már vissza is adom a jutalomfalatot, illetve a kezem, és ha a kutya ezt kibírta, mert ugye meglepődik, hogy elrántottam a kezem 20 centire, de már vissza is adtam egy fél másodperc alatt, és ő nem mozdult el, és jutalomhoz jutott, akkor azt látja először, hogy távolodott a kezem, visszament, de jutalommal jár. És akkor ezt szépen fokozatosan felépíthetem, hogy egyre messzebb rántom el a kezem, gyorsabban jutalmazom, messzebb rántom el a kezem, esetleg lassabban jutalmazom. Itt megint ugye az fontos, a kutya szereti a jutalomfalatot, nagyon motivált, hogy milyen gyorsan mozgatom a kezem.
0: Aha.
1: Ha nagyon lassan mozgatom, akkor valószínű egy ilyen pörgős kutya be fog mozdulni, mert azt mondja, hogy
0: add már
1: gyorsan.
0: Igen.
1: Egy lassú kutyánál nem fontos ennyire kihegyezni, de ez, ahogy beszéltük, hogy ismerni kell a saját kutyánkat. Uh-huh. És hogyha már ez a kézmozdulat megy, úgyhogy a kutya nem mozdul el, akkor lehet az, hogy egy marad után, vagy mondom tisztán, hogy ülj, lépek egy kicsit, egy felet hátra lépek, de ugyanilyen gyorsan. De lehet az, hogy én lépek, a kezem viszont ott marad az ülő kutya fölött, abban a távolságban, mondjuk egy ilyen 30-40 centire, ahol ő koncentrál, de nem kezd el ugrálni, mert ahhoz messze van a falat, és én mozdulok hátra, de a jutalomfalat a feje fölött van. Tehát ő periférikusan érzékel, hogy én ellépek.
0: De úgyis a falatra fog koncentrálni. Igen.
1: Igen, tehát a motivált kutya az a falatra fókuszál, de látja, hogy én mozgok, és akkor visszalépek, akkor megjutalmazom. Ha ez megy,

0: akkor pedig összekötöm, hogy ha már jól megy, és többször megcsináltam, hogy marad, vagy ülj, és ellépek, úgyhogy a jutalomfalatos kezemet is elhúzom,
1: aha,
0: nem túl messzire, és ha ezt kibírta, visszalépek villámgyorsan, és megjutalmazom. Tehát ezt elméletileg
1: és akkor növeled a távot.
0: Szépen felépíteni. Hát lassan, igen.
1: Szépen lassan.
0: Hát amikor már tudja a kutya, hogy ülj, és én ellépek, vagy ő marad vezényszó, és én ellépek, akár egyet, és azt már kibírta, akkor utána szépen lassan tudom növelni a távolságot.
1: Igen.
0: Ez fontos, hogy lassan, fokozatosan. Uh-huh. Tehát az első mozdulat, az, hogy én ellépek a kutyától, azt kell nagyon megalapozni.
1: Aztán, hogy hogyan lehet növelni a távot, illetve mit csináljunk, hogy a kutya ne lopja a távot, ezzel folytatjuk legközelebb.

Szendi Hajni vagyok. Ízekre szedjük a mai napot, jön a kalendárium. Ma a pálokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, június 30-a van. Na nézzük, mi történt 1520-ban ezen a napon. Harmadik Leó pápa kiátkozta 8. Henriket az egyházból, miután a király megszakította a kapcsolatot Rómával, hogy feleségül vehesse Boleyn Annát, aztán őt hát kivégeztette egyébként. A döntés vezetett ez a döntés ahhoz, hogy létrejött az anglikán egyház, amely Anglia hivatalos vallása lett. A pápa kiátkozása ellenére egyébként 8. Henrik hatalma tovább erősödött, és többé nem tört beleszólást házasságaiba vagy az egyházi ügyeibe. Az esemény alapjaiban rengette meg Európa vallási térképét. Az anglikán egyház ma is a 8. Henrik döntésére vezeti vissza eredetét. Azóta Angliában a király vagy királynő az egyház feje. 1905-ben megszületett Albert Einstein relativitás elmélete, bár a pontos publikálás dátum egyébként több naphoz is köthető. A legtöbben azt mondják, hogy legyen június 30-a ez, mert hogy ekkor jelent meg egy cikk, amely a speciális relativitás elmélet alapjait fektette le. Ez pedig nyilván örökre megváltoztatta a fizika addigi világképét. Einstein kimutatta, hogy az idő és a tér nem abszolút, hanem egymással összefüggő fogalmak. Az elmélet alapja az egyenlő MC négyzetenképlet, pedig hát mindenki számára kötelező tananyag, és hát a tömeg és energia egymás átváltozatai, erről szól. Az elmélet vezetett később az atomenergia megértéséhez is. Einstein munkássága a tudomány történet egyik legnagyobb mérföldköve. Menjünk tovább a hosszú kése készszakájával, amely Németországban történt meg ezen a napon 1934-ben. Hitler leszámolt a saját pártjában veszélyesnek tartott vezetőkkel. Az akció során Ernst Röhmöt és több más vezetőt is egész egyszerűen meggyilkoltak. A cél az volt, hogy megszilárdítsa Hitler a hatalmát és a hadsereg bizalmát is elnyerje. Az esemény egyben üzenet is volt minden ellenfélnek. A náci rezsim nem tűr ellenállást. A tisztogatás sokakat megfélemlített és meg is erősítette Hitler uralmát. A hosszú kések éjszakája, a náci hatalomépítés sötét fejezete maradt. Folytassuk 1966-tal, amikor is az első atombomba felrobbantása történt meg Francia Polinéziában. Franciaország ezen a napon hajtotta végre tehát az első csendes óceáni kísérleti atomrobbantását. Ez része volt Franciaország nukleáris nagyhatalommá válásának. A robbantások azonban komoly környezeti károkat okoztak, és sok helyi lakos egészségét veszélyeztették. A kísérleteket évtizedeken át folytatták, nemzetközi tiltakozás ellenére is. Franciaország végül csak 1996-ban állította le az atomkísérleteket. Az esemény máig vitatott a csendes óceáni térségben. Folytassuk 1971-el, amikor is három szovjet űrhajós életét vesztette, amikor is a Szojusz 11 kabinja visszatérés közben légnyomásvesztés miatt kiürült. Nos, Dobrovszky, Paceljev és Volkov voltak az áldozatok. Ők voltak az első emberek, akik űrállomáson tartózkodtak a Szaljut egy fedélzetén. A baleset sokkolta a világot és új biztonsági előírásokhoz vezetett. Ez volt az űrrepülés történetének egyik legsúlyosabb tragédiája. Az űrhajósok posztumusz hősökké nyilvánították. Menjünk tovább 1990-nel, amikor is ezen a napon Nyugat- és Kelet-Németország aláírta a gazdasági, pénzügyi és szociális unióról szóló szerződést. Ez volt az első nagy lépés a német újraegyesítés felé. A szerződés értelmében a kelet-német márkát nyugat-német márkára cserélték, és a piacgazdasági szabályokat is bevezették. Az átalakulás sok társadalmi nehézséget hozott, de hosszú távon erősítette az Egyesült Németországot. A gazdasági unió előfeltétele volt az októberi politikai egyesítésnek. Ez a nap a német történelem modern fordulópontjai közé tartozik. 2015 a következő és egyben a kalendárium. Ma utolsó dátuma, amikor is hát a görög adósság válság a csúcspontjához ért. Görögország nem fizette vissza a Nemzetközi Valuta Alapnak esedékes hitelrészletét, és ezzel az ország hivatalosan is fizetésképtelenné vált a szervezet felé. Az eurózóna jövője veszélybe került. Sokan az euró összeomlásától tartottak. Görögországban bankzárlatot rendeltek el, és a lakosság pánikszerűen vette fel az addigi megtakarításait, amely tovább fokozta a pánik hangulatot és természetesen a válságot. A válság végül az Európai Unió és a görög kormány közötti újabb mentőcsomaggal valamelyest mérséklődött. Ez az időszak nagyon komoly gazdasági és társadalmi feszültségeket hagyott maga után Görögországban. Ez volt már a kalendárium.

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Szendi Hajni vagyok, és már is elmondom, hogy alakul az időjárás. Holnap elkezdődik az év 7. hónapja, július, és amikor valaki azt tervezi, hogy szeretne elmenni nyaralni, és ugye nagyon sok család ezt már mondjuk az év elején megtervezi, hogy nem tudom, júliusban vagy augusztusban mennek, hogy is lehet időzíteni a szabadságot, akkor a legtöbben ezért a július-augusztusi hónapot szokták választani, mert hogy addigra már ugye kellőképpen meleg az idő, melegek a tavaink is, tehát hogy ezért mennek sokan nyaralni, de hát most a június az ilyen soha nem látott hőhullámmal vett tőlünk búcsút, de hogyan indul a július, már is mondom. Holnap az alapvetően sok napsütés mellett már erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat. Ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik július 1-én, azaz holnap. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamok is lehetnek. Hajnalban holnap 18-26 fok lesz, délután 32-39, és hogyha az ország egész térképét nézem, akkor elmondható, hogy szinte minden megyében lesz holnap valamilyen csapadék. Csütörtökön megérkezik a hideg front, amely változó vastagságú felhőzetet hoz magával, és ez elhalad egész Magyarország fölött, nyugaton lép be a hideg front, keleti irányba halad, több helyen tehát zápor, zivatar, eső lesz csütörtökön is. A Dunántúl északnyugati-nyugati részén már határozottan aztán csökken a csapadékhajlam, és arra valószínű a több napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében lehetnek inkább ezek az erőteljes széllökések. Csütörtökön hajnalban 18-23, délután 25-32 fok lesz. Jó lenne már, ha csütörtök lenne, nem?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat. Közösségi szolgálat az iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, és októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiány a hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
3: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Ez azért fontos, mert térségünkben is szinte nincs olyan nap, hogy ne legyen kisebb-nagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz. Hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy ebben a helyzetben, ebben az időszakban lehet például szalonnát csütni, bográcsozni, grillezni a saját kertünkben, de arra is figyeljünk oda, hogy az adott lángot, a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Híreink végén a várható időjárásról. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Andi, köszönjük szépen a híreket, visszavárunk délben, újra nagyon-nagyon kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Nézzünk föl az égre, meg nézzünk tükörbe, meg nézzünk világító eszközökbe is ebben az órában, mert hogy ma van a kisbolygók napja, tehát ezzel mindjárt foglalkozunk, aztán Paprika szemésszel is fogok majd beszélgetni, és egyébként az előbb, amikor így beszéltem a mikrofonba, egy szúnyog úgy gondolta, hogy ez a nő annyira van foglalva azzal, hogy koncentrál arra, hogy mit is mond a szájával, hogy megtámadom az arcát. Tehát így beszéd közben egy szúnyog így rám jött, éppen ezért arra gondoltam, hogy hát ki kellene ezeket valahogyan írtani, legalábbis így a környezetünkből. Van egy módszer, ami állítólag bejön, nem sokára erről is fogok beszélni.
6: Dog Child. Big Rocker.

Fontos, hogy figyeljünk a testi jelzéseinkre, de van négy dolog, amit egy kardiológus soha nem tesz reggel 9 óra előtt. A reggeli órák különösen megterhelők a szív számára, ilyenkor magasabb a szívroham és a szívhalál kockázata is. A szívbarát reggelihez érdemes kerülni a cukros készételeket, zappelyhet, friss gyümölcsöket, olajos magvakat érdemes enni reggel. A mértékletes, könnyű reggeli mozgás, a nyújtás, egy lazas séta segíti a keringés beindítását, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Fontos, hogy minőségi legyen az alvásunk, és elegendő. A reggeli folyadékpótlás elengedhetetlen a szív védelméhez, mivel ezek hiánya stresszt, dehidratációt okozhat. A stressz csökkentése, például csendes reggeli percek beiktatása légzőgyakorlatokkal nagyon jelentős szerepet játszik a szív egészségének megőrzésében. A reggeli rohanás nem tesz jót a szívünknek, ilyenkor hajlamosak vagyunk gépiesen működni, kapkodni, kávéfőzés, gyorsan valamit bekapunk, közben pörgetjük a közösségi médiát, vagy e-maileket küldünk, SMS-ezünk, telefonálunk. Azonban az, hogy miként indítjuk a napunkat, alapvetően meghatározza azt, hogy milyen is lesz a keringési rendszerünk. A reggeli órák ugyanis a legkritikusabbak a szívünk számára. Amikor felébredünk, a szervezetünk a nyugalmi állapotból aktív üzemmódba kapcsol. Ilyenkor megemelkedik a kortizol szintünk, emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám is változik. Nos, egy kaliforniai intervenciós kardiológus, Sanjay Bojari, a CNBC-nek adott egy interjút, és azt mondta, hogy a szívünk a reggeli idősávban a legterheltebb. Nem véletlen, hogy a statisztikák szerint reggel 6 és déli 12 óra között 40%-kal magasabb a szívroham, és közel 30%-kal a hirtelen szívhalál kockázata, mint a nap többi részében. A szakember éppen ezért négy konkrét dolgot szigorúan elkerül a reggeli órákban, hogy megóvja a szívét. Cukros kávék, finomított szénhidrátok fogyasztása, kerüli a feldolgozott húsféléket, szalonna, kolbász, sonka, ez tiltólistás. Mindenkit arra int, hogy még véletlenül se fogyasszon reggel energiaitalt, illetve az azonnali koffein bevitel hidratálás nélkül sem jó. A szakértő tehát azt mondja, soha ne indítsuk a napot kávéval, előtte mindenféleképpen igyunk meg egy pohár vizet.

0: Hogy ez a második leggyakoribb vaksági ok Magyarországon is, és legtöbbször 60 év felett kezd el kialakulni, akkor jelennek meg azok a tünetek, amelyeket már szemészeti szakoros vizsgálattal biztosan ki lehet szűrni. Ez tulajdonképpen a látóideg rostok pusztulásából adódó szemészeti betegség, amely ha nincs felfedezve és időbe kezelve, akkor sajnos teljes látásromlást okozhat. Fontos tudni, hogy van családi háttere is, tehát akinél családi anamnézis pozitív, tehát valaki a szülőtestvérek, nagyszülők voltak zöldhályogosok, érdemes jobban odafigyelni egy picit a szemre. Ez tulajdonképpen a zöldhályog az abból adódik, hogy a csarnokvíz ugye a szem előső részén van egy olyan rész, amit a csarnokvíz tölt ki, és itt nagyon sokszor kis anatómiai eltérések következtében ez a kis zúg beszűkül, megváltozik a formája, alakja, és a csarnokvíz elfolyása korlátozottá válik. Ugye annyit fontos még tudni, hogy a normálisan ugye a szembeelnyomás az olyan 12-21 higiénymilliméter között van, és nem kell megijedni, hogyha egyszer ennyit mérünk, egyszer annyit mérünk, mert ez napi ingadozást mutat pontosan ugyanúgy, mint ahogy a vérnyomás. Aha. De fontos azt is tudni természetesen, hogy önmagában a magas szemnyomás még nem jelent feltétlenül zöldhályogot, tehát ezt mindenféleképpen egy komplett kivizsgálást igényel, ugyanis a látóideg főállapotát ki kell szűrjük, meg kell nézzük, hogy milyen a látótér. Az idegrost réteg vastagságot is tudjuk mérni, már vannak nagyon speciális mérési lehetőségek erre, és nagyon fontos a progresszió megítélése. Tehát ez a magas szemnyomás nem jelent egyszerre egyenes diagnózist a zöldhályoghoz, mert van zöldhályog egyébként magas szemnyomás nélkül is.
1: Jaj, de kedves! Aha, jó.
0: Bizony.
1: Nehogy már egyszerű legyen diagnosztizálni.
0: Így van.
1: Na most mi történik akkor, hogyha kiderül, hogy valakinek zöldhályog van a szemén, vagy kialakulóban van ez rögtön azt jelenti, hogy na ennyi volt, előbb-utóbb meg fogunk vakulni, vagy pedig lehet ezzel valamit kezdeni?
0: Szerencsére ez nem ennyire egyszerű, tehát először is el kell különíteni a két típust. Ugye van az elsődleges úgynevezett nyílt zugú zöldhályog, ezzel az a probléma legfőképpen, hogy nagyon sokszor tünetmentes, tehát hogy nem jár extrém magas szemnyomásokkal, csak egy picit a felső határ fölött van, ami ugye nem okoz feltétlenül panaszt, viszont ezt ugye egy rutin szűrés alkalmával ki lehet szűrni, ugyanis egy általános szemészeti vizsgálat mindig tartalmaz egy szemnyomásmérést. Ez a nyílt zugú zöldhályog, ez a késői stádiumban okoz végleges látásromlást, tehát ez hosszú évekig, évtizedekig is húzódhat, és tulajdonképpen a látótér folyamatos beszűkülését okozza. Ez a viszonylag jobb indulatú forma, a problémásabb történet az a zárt zugú zöldhályog, ami viszont akut, nagyon durva panaszokkal is járhat, ez általában akár egy-két órán belül is kialakulhat, nagyon fájdalmas is tud lenni, bizony. Nagyfokú hirtelen látásromlást, homályos látást is okozhat, ilyenkor az egyik legtipikusabb tünet az, hogy bevörösödik a betegnek a szeme, kitágul a pupilla, homlok körüli fájdalmat, szem körüli fájdalmat okoz, elhomályosodik a látás, és ha ránéznek egy fényforrásra, akkor tipikusan egy ilyen szivárvány gyűrű, szivárvány szívű karikák jelennek meg a fényforrás körül, és nagyon sok esetben, ugye ez egy zöldhályogos roham tulajdonképpen, akár hányás, hányiger is, tehát iszonyatosan elesett állapotot is tud eredményezni. Viszont ha ez nincs akutan kezelés alá vonva az ilyen beteg, akkor viszont maradandó látáskárosodást okoz nagyon-nagyon
1: hamar. Akkor ez azt jelenti, hogy ahogy megjelennek ezek a tünetek, rögtön orvoshoz kell menni.
0: Igen. Tehát ez így egyben, ez már egy vészjelzésnek kell lenni, és azonnal szemészorvoshoz kell menni, ugyanis ennek egy komplett maximális terápiát igényel, és akkor van esély arra, hogy ugye a látást vissza tudjuk hozni, illetve hát stabilizálni a látásélességet a későbbiek folyamán a rendszeres kontrollvizsgálatokkal.
1: Na, akkor ez jó hír.
0: Igen, tehát van megoldás, csak ugye nyilván nem mindegy, hogy mikor fordulunk orvoshoz, ugyanis, hogyha itt egy-két napig akár így, hogy majd elmúlik, meg hogy ez nem fáj annyira, meg nem olyan nagy gond, akkor tulajdonképpen a látóidegrostok olyan véglegesen tudnak károsodni, ugye ezek nem nőnek vissza, itt ez jelenti a gondot, hogy ha véglegesen károsodnak, akkor a látótérben olyan foltok fognak megjelenni, vagy megmaradni, amelyek után már ugye azokat nem tudjuk megszüntetni.
1: Na most, hogyha valaki rendszeresen évente jár szemorvosi vizsgálat, folyamatra, akkor azért ilyen zöld hályog rohamra kicsi az esély, nem? Mert annak valami előjelének kellene lenni, nem?
0: Vannak előjelek, igen, de legtöbbször az a tapasztalatunk, hogy ugye magával a zöld hályogos rohammal jönnek már a betegek, akiket korábban még magas szemnyomás miatt nem követtünk, de előfordulhat akkor is sajnos.

0: Sajnos, hogyha egy beállított terápia van, ami már elég telenné válik, úgymond, és ugye ilyenkor ezek a betegek szerencsére fel vannak világosítva, hogy mik azok a tünetek, amiket ha észlelnek, akkor azonnal jöjjenek. Aha. Tehát akár éjszaka is jöhetnek, vagy hétvégén is természetesen, ugyanis ez sürgős szemészeti ellátást igényel.
1: Uh-huh. Na, hát annyira nem vagyok feldobva, de hát ilyenről is beszélni kell. Legközelebb a szürkehályoggal folytatjuk. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
2: csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Felelevenítjük most Mike Tyson karrierjét, mert hogy ezért egy hihetetlenül sokoldalú sztárról van szó, aki nem csak a boxban fejtett ki maradandót, hanem mivel egy ikon volt, hát többek között filmekben is feltűnt. Mike Tyson az amerikai profi ökölvívó, 1966-ban született Brooklynban, New Yorkban, június 30-án. A teljes neve Michael Gerald Tyson. Gyermekkorát szegénységben töltötte, az apja elhagyta a családot, az anyja egyedül nevelte fel őt és a testvéreit. Már fiatalon összetűzésbe került a törvénnyel, sokszor verekedett az utcán, gyakran le is tartóztatták. A fiatal korúak börtönében ismerte meg Cas de Amato edzőt, aki felfedezte benne a tehetséget. De Amato nem csak az edzője, hanem tulajdonképpen az apa pótlója is lett. Tyson életében ez volt a fordulópont, elkötelezte magát a box mellett. Azért mennyire fontos, nem, hogy egy bajba jutott fiatalt valaki felkaroljon. Ez szerintem ebből az egész Tyson sztoriból az egyik legnagyobb tanúság. Nagyon gyors volt egyébként, az ereje miatt nagyon hamar felfigyeltek rá. Profi karrierjét 1985-ben kezdte meg, és alig másfél év alatt mindenkit le is nyűgözött az agresszív stílusával. 86-ban mindössze 20 éves volt, amikor megnyerte a nehéz súlyú világbajnoki címet Trevor Burbick ellen. Ezzel ő lett minden idők legfiatalabb nehéz súlyú világbajnoka. Tyson fénykorában szinte legyőzhetetlennek tűnt. A beceneve az volt, hogy Vas Mike, Iron Mike, hatalmas ütőereje, brutális kiütései miatt egész egyszerűen sokan nem féltek vagy tartottak tőle, hanem rettegtek tőle. 87-ben egyesítette a világbajnoki öveit, amiből 3 is volt neki, így vitathatatlan világbajnokká vált. A magánélete azonban nagyon viharos volt. 1988-ban feleségül vette Robin James színésznőt, a házasságok hát botrányoktól volt hangos, és válással végződött. 92-ben szexuális erőszak vádjával börtönbüntetésre ítélték, onnan csak 3 év múlva szabadult. Szabadulása után egyenesen visszatért a ringbe, és újra világbajnok lett. Legemlékezetesebb mérkőzése 1997-ben volt Evander Holyfield ellen, amikor is Tyson a meccs hevében egész egyszerűen leharapta az ellenfele fülének egy részén, ezért nyilván ki is zárták, és nagyon hosszú időre is tiltották a sporttól. Pályafutása végén anyagi gondokkal küzdött, csődöt jelentett, de később színészi munkákkal, vendégszereplésekkel próbálta rendezni az életét. A 2000-es években több filmben, sorozatban, reklámban is feltűnt, sokszor saját magát parodizálva ki. Részt vett például a Másnaposok című filmben, ahol önironikus humorával új rajongókat szerzett. Tyson ma is legendás alakja a boxvilágnak, sokan minden idők legfélelmetesebb nehéz súlyú ökölvívójának tartják. Életéről, pályafutásáról több könyv és dokumentumfilm is készült. Visszavonulása után a kanabisziparban kezdett vállalkozásba a Kaliforniában, és hát maradjunk annyiban, sikeres üzletemberré vált. Bár botrányai miatt sok kritika érte, mára sokan úgy tekintenek rá, mint aki rengeteget tanult a hibáiból. A sport mellett spirituális utat is keresett, saját podcastet indított és gyakran tart motivációs előadásokat. Tyson 2020-ban 54 évesen visszatért egy bemutató mérkőzés erejéig a ringbe, hogy bizonyítsa, még mindig kivételes formában van. Életútja azt hiszem jól mutatja, hogyan lehet a mélypontok után újra felállni, és ha kell, változni. Mert továbbra is megosztó személyiség, kevesen vitatják boxolóként elért eredményeit. Tyson egyszer azt mondta, hogy mindenkinek van terve, amíg pofon nem vágják.

Kevés bosszantóbb dolog van egy nyári estén, mint amikor a kertben üldögélve egyszer csak megjelennek a szúnyogok. Sokan ilyenkor permetekhez, füstölő rovarirtókhoz nyúlnak. Ezek azonban nem csak a vérszívókat, hanem nyilván a hasznos rovarokat is veszélyeztetik. Egy-kettő meg olyan büdös, hogyha például leülünk vacsorázni, grillt enni, és befújunk egy ilyennel, már az étvágyam is elmegy. Tehát érdemes kipróbálni az új trendet, mert hogy létezik egy egyszerű és kifejezetten környezetkímélő módszer, amely egyre népszerűbb a kertgondozók körében. A különös nevű végzett vödre nem annyira durva, mint aminek hangzik. Hát egyébként a szúnyogoknak a végzett vödre lesz, de más növény, talaj abszolút védett maradt tőle. A lényege az a módszernek, hogy a szúnyogokat egy mesterséges pete rakóhelyre kell csalogatni a kertben. Egy egyszerű vödörbe vizet töltünk, és némi kerti növényi hulladékot teszünk bele, amely ideális szaporodó helynek tűnik a nőstény szúnyogok számára. A csavar azonban ott van, hogy a vízbe egy úgynevezett BTI nevű baktériumot tartalmazó készítményt kell pakolni. Ez a természetes eredetű anyag elpusztítja a szúnyoglárvákat, még mielőtt kifejlett szúnyogokká alakulhatnának. A BT baktériumot egyébként régóta alkalmazzák a biológiai szúnyoggyérítés gyakorlatában. A szakemberek, tehát sok év tapasztalat alátámasztja, hogy környezeti károkat nem okoz a kertben. A szakértők szerint, írja a divany.hu, egyetlen nőstény szúnyog élete során akár, és itt a döbbenet, 1000-3000 petét is lerakhat, mivel a szúnyogok életciklusa nagyjából 2 hét a végzett vödrének módszere néhány héten belül látványosan le fogja csökkenteni a kertben megjelenő vérszívók számát. Fontos azonban tudni, hogy a már ott repkedő, kifejlett szúnyogokat nem tünteti el azonnal, ehelyett a következő generációk kifejlődését állítja meg, tehát visszaszorítja így fokozatosan a populációt. A módszerhez néhány egyszerű eszköz kell, egy nagyobb, körülbelül 20 literes vödör víz, néhány marék fűnyesedék, levél vagy apró ágdarab, néhány BT-t tartalmazó tabletta, és végül, ez opcionális, valamilyen háló a vödör tetejére. A vödröt egyébként érdemes félmagasságig feltölteni vízzel, majd hozzáadni a növényi maradványokat és a BTI készítményt. Ezután árnyékos helyre kell tenni, mivel a szúnyogok természetes környezetükben is az ilyen területeket kedvelik a szaporodáshoz. A szakemberek szerint a legjobb eredményt általában nem egy, hanem több vödörrel lehet elérni. Ezeket a kert különböző pontjain érdemes elhelyezni, különösen az árnyékos részeken, ezáltal nagyobb lefedettséget biztosítunk a szúnyogok elleni küzdelemben. Kitartást! We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
3: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől. Megrendezték a vármegyei vadásznapot, és több mint 20 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
5: A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. És én ide sorolnám a tabletet, mobiltelefont is, hiszen a járműben a nagy meleg az eszközök akkumulátorát oly mértékben felhevítheti, hogy azok károsodhatnak, tönkre mehetnek. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen, és legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút, vagy akár más árnyékos hely is.
4: Idén Máté Szalka adott otthont a vármegyei vadásznapnak. Az egész napos program során most is bemutatták mások mellett, hogy hogyan készül egy teríték, hogyan adja meg a vadász a végtisztességet a vadnak. Rendeztek főzőversenyt, trófeamustrát, vadászkutya bemutatót is. Az eseményen emellett kitüntetéseket adtak át a vadgazdálkodásban és a helyi közösségekben kiemelkedő munkát végzett vadászoknak, valamint felavatták a közelmúltban engedélyt szerzett vadászokat is. Írja beszámolójában a Szabolcs Online. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfin bajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték össze tudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a nyíregyházi sportcentrum tehetségei is. Az úszóink remek eredménnyel zárták a versenyt. Összesen 23 érem, emellett számos oklevél és egyéni csúcs is született. Ezekből 9 arany, 9 ezüst és 5 bronzérem. A nyíregyházi sportcentrum emlékeztet, az úszók számára még nem ért véget a szezon. Az edzések július végéig tartanak. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti észak-keleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Ezek voltak a hírek délben, én jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, és hát eljött az ideje, hogy mi is főzzünk egyet Friedrich Antal séffel, akivel ugye elkezdtünk grillezni. Én vettem mostán ilyen nyársakat, amit így a grillre kell rápakolni, ott van összecsomagolva egy hatos csomagba. Úgy néz ki, hogy azért nem vettem eddig elő, mert hogy megvártam, hogy hogy kell ezt jól csinálni, mert hogy hamarosan ez lesz a témánk Friedrich Antal séffel, hogy nyársaljunk, ha grillünk van.

0: társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Június 30-a van, és bizony-bizony ma van a Nemzetközi Aszteroida Nap. Igen, ezt minden évben június utolsó napján tartják meg a világban. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet az aszteroidák jelentőségére. Hát ugye mi azért szoktuk beszélni az aszteroidákról, hétköznapi emberek, hogy nehogy megöljenek minket. Minden esetre ezen a napon a bolygóvédelem is kiemelt szerepet kap. Az esemény az 1908-as Tunguszkai robbanás évfordulójához kapcsolódik. Ez az esemény Szibériában történt, és egy hatalmas területet tarolt le. Szerencsére lakott település nem ért közvetlen találat, de a tudósok azt mondták, hogy na hát ezekre az aszteroidákra oda kell figyelni. Egy kisebb égitest robbanhatott fel egyébként 1908-ban a térség légkörében. Ez az eset jól mutatja, hogy a világűr nyilván veszélyeket is rejthet. Az aszteroidák a naprendszer kialakulásának maradványai. Kutatásuk sokat elárul a bolygók keletkezéséről. A csillagászok folyamatosan figyelik a Föld közelébe kerülő égitesteket. Modern távcsövek segítik az új objektumok felfedezését. A világ több országában rendeznek előadásokat egyébként ezen a napon. Iskolákban, tudományos intézményekben is szerveznek programokat, már ahol még nem csengettek ki. A világnap célja a lakossági ismeretek bővítése is, ehhez járulok most én is hozzá. Az embereket szeretnék a szakemberek megismertetni a bolygóvédelem fontosságával. Nem csak megfigyelik a szakemberek, hanem modellezik is az aszteroidák pályáját. Ez segít előre jelezni, hogyha esetleg veszély lenne. Az elmúlt években egyébként számos űrmisszió indult aszteroidák vizsgálatára. Ezek a küldetések értékes adatokat szolgáltatnak. A világűr kutatása folyamatos fejlődésen megy keresztül. Az új technológiák egyre pontosabb méréseket tesznek lehetővé. Az aszteroidák között olyanok is vannak, amelyek értékes nyersanyagokat tartalmaznak. A jövőben ezek akár gazdasági szerepet is kaphatnak. A Nemzetközi Aszteroida Nap a tudomány népszerűsítését is szolgálja. Arra ösztönzi a fiatalokat, hogy érdeklődjenek a csillagászat iránt. A világűr megismerése közös emberi érdek. Az összefogás kulcsfontosságú a bolygóvédelemben. A mai nap emlékeztet minket arra, hogy a Földet érdemes és kell is óvni, akár a kozmikus veszélyektől is. Ez a világnap tehát egyszerre szól a tudományról, az együttműködésről és a jövő biztonságáról.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Get free of your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

test lép be a föld légkörébe. Ezek többsége azonban teljesen elég, mielőtt elérni a felszínt. A nagyobb aszteroidák becsapódása rendkívül ritka esemény. A bolygónkat veszélyeztető objektumokat a csillagászok folyamatosan figyelik. Modern távcsövek segítségével egyre több közeli aszteroidát fedeznek fel, ráadásul időben. A jelenlegi megfigyelések szerint nem ismert olyan nagy aszteroida, amely a közeljövőben biztosan eltalálná a Földet. A kisebb égitestek azonban néha váratlanul is megjelenhetnek. A legtöbb ilyen objektum nem jelent komoly veszélyt. A Föld légköre természetes védelmet nyújt a kisebb meteoritok ellen. A nagyon nagy aszteroidák becsapódása akár több millió évente fordulhat elő, de akkor is csak egyszer, mondjuk egy is elég, hogy nekünk annyi legyen. A közepes méretű objektumok ennél gyakrabban közelítik meg a bolygónkat. A kutatók számítógépes modellekkel is vizsgálják az aszteroidák pályáját. Ezek a számítások segítenek előrejelezni az esetleges veszélyeket. A világ több űrügynöksége is foglalkozik bolygóvédelmi kutatásokkal. Már olyan technológiákat is teszteltek, amelyek képesek eltéríteni egy aszteroidát. Ez növeli annak az esélyét, hogy a jövőben előkerülhető aszteroidák, hogyha úgy gondolják, hogy mégiscsak erre jönnének a Föld felé, akkor el lehessen őket valahogyan terelni, és meg lehessen akadályozni egy veszélyes becsapódást. Bár a becsapódás lehetősége soha nem zárható ki teljesen, a kockázata jelenleg nagyon alacsony, de azért van egy pici. A tudomány folyamatos fejlődése viszont egyre biztonságosabbá teszi a földvédelmét. Ezért azt mondják, nincs oka pánikra, de fontos, hogy továbbra is figyeljük a világűrből érkező objektumokat. Én azt gondolom, hogy az emberiség végét nem egy aszteroida fogja okozni, hanem saját magunk pusztítjuk ki saját magunkat. Nyilvánvalóan Hollywoodot is többször megihlette már ez a történet, hogy na, jön egy aszteroida, és megpróbálják a hősök, a hétköznapi vagy nem hétköznapi emberek megakadályozni a tragédiát. Hát, talán az egyik legismertebb az 1998-as Armageddon, amikor is egy hatalmas aszteroida tart a Föld felé, és a NASA az olajfúrókból álló csapatot küldi az űrbe, hogy felrobbantsák ezt, mielőtt még becsapódna. Hát ugye azért érdekes ez a film, mert hogy nyilván van benne egy csomó ilyen amerikai húzás, ami egy ilyen gej kategória, meg tök jó a zenéje, de hogy azért furcsa, hogy hát az egész Földön nem találtak olyan embereket, akik egyébként bármi nemű űrtapasztalattal rendelkeznek, hanem egy ilyen olajfúró csapatot kell felküldeni az égbe, szóval az egy ilyen érdekes történet volt, de hát mindegy, hogy az egyik mondjuk 120 kiló volt, meg alig bírt menni, átment a NASA tesztjén, szóval ez volt az Armageddon. De hát ide sorolhatjuk a Deep Impact című filmet 1998-ból, amikor is egy fiatal csillagász felfedez egy Föld felé tartó üstököst. A történet egyszerre követi az emberiség túlélési kísérletét és persze a politikai döntéseket, ami nagyon izgalmas, hogy hogyan is állnak ehhez a politikai vezetők. És hát tulajdonképpen az én kedvencem a Don't Look Up. Ez talán ami ugye a legfrissebb 2021-es film Leonardo DiCaprioval, és ez azért érdekes, mert hogy a jelenkorunkban játszódik. Amikor már itt van körülöttünk az internet, a közösségi média, és már azt is megkérdezzük, vagy megkérdőjelezzük, amit tudunk. És hát ugye ebben a filmben két csillagász megpróbálja figyelmeztetni arra a világot, hogy jön egy üstökös, ami bizony be fog csapódni. De a média és a politika egyáltalán nem veszi őket komolyan, csillagászok lelökik a láncot, már ordítanak, hogy meg fogunk halni, de az emberek egész egyszerűen addig nem hisznek ebben, amíg nem látják a saját szemükkel, hogy jön az aszteroida, akkor egyébként pedig már késő, de természetesen ezért vannak politikai vezetők, meg nagypénzű emberek, akik azért mégiscsak komolyan veszik ezt, még akkor is, hogyha annyira a nyilvánosság felé ezt nem tolmácsolják, aztán amikor jön az aszteroida, akkor meg jól lelépnek. Érdemes megnézni ezt a filmet, én kétszer is láttam, tetszik.

0: up. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
1: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.

0: Grillezünk egyfolytában Friedrich Antal séffel, és hát legutóbb cigánypecsenyét készítettünk, és azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az egyik legegyszerűbb grill étel, de nagyon tradicionális, nagyon-nagyon finom. Viszont, amikor a grill előkerül, akkor ezek a kis nyársak is előszoktak kerülni a polcokról, vagy a fiókok mélyéről, mert hogy szerintem a grill ételek közül a rablóhús az, amit nagyon változatosan el lehet készíteni, és nagyon sokan meg is teszik. Ma ez lesz a receptünk, a vonatú végén Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, miért rablóhús a rablóhús? Nem ilyen rablók? Amit loptak, azt húzták rá, vagy hogy volt
1: ez? Persze a név hallatán sokan ilyen utonállókra gondolnak, meg egyebek, de az utonálló miért kezdene el rablóhús sütni? A rablóhús elnevezése, mit az Isten, a németektől jött, Rauberfleisch, ami rablóhúst jelent, és a szláv nyársas ételek hagyományaik így összejöttek, és Magyarországon összerakták a Rauberfleischt, meg a különböző nyársas ételek, nyárson sült grilleket, és akkor ez rablóhús lesz a neve, teljesen jó. Különböző neveket tudunk neki adni, de a rablóhús az egyik legismertebb megoldása. Uh-huh. Amit nem tudunk, hogy rosszul csinálja, nagyon sokan rosszul csinálják a rablóhúst.
0: Mondjad, hogy csinálják, jó, most vettem még ilyen nyár, de nem húztam még rá
1: a
0: semmit.
1: Nyárs, jó,
0: addig jó vagyok.
1: A lényeg az, hogy egyforma méretet kell
0: darabolni. Hát egy hat volt egy csomagban, csak egyforma.
1: De nem a nyársból, hanem amit ráhúzol.
0: Ja.
1: Tehát effektív, tapasztaltam olyat, hogy akkor rakunk rá cukkinit, meg hagymát, meg kolbász, meg egyebeket, és ahány ületed van, mindegyiknek más-más méretet, de centiméterek különbözőek. Tehát abszolút mértékben.
0: Tehát az a lényeg, hogy egyforma legyen? Minden?
1: Hát, gondold el, hogy kétszer-háromszor akkor a hagymát raksz rá, és raksz rá egy darab csirkehúst. A
0: csirke
1: még el se éri a nyársat, a hagyma meg már szénné éget. Tehát elméletileg, én láttam már rossz rablóhúsokat készíteni. Nagyon, tehát effektív, hú, én már 1000 éve csinálok rablóhús. Nem jó. Uh-huh. Tehát egyforma, közel egyforma méretűnek, hogy egyszerre él. Akár a grillrácsot, akár hogyha serpenyőbe süti, bármi, tehát különben nem fog működni a rendszer.
0: Na, ezt a férjem fogja csinálni, nekem ez nincs idegrendszerem, ő meg ilyen precíz csávó, de akkor mindegy, mit teszünk rá, csak egyforma legyen, de egyébként
1: hát,
0: tök logikus.
1: Vannak iratlan szabályok, mert ha egy picit odafigyelünk, akkor egy kicsit zsírosabb húst tudunk rárakni, lehet tarját is, de lehet szűzpecsenyét is, lehet a hosszú karajt is rárakni, érdemes vékonyabb szeletelt, de átmérőben hasonló szalonnát rakni, hogy egy kis szaftosságot, lehet persze hagymát, paprikát is hozzárakni, rakhatsz rá akár gombát is, az sem probléma, zöldségeket is rakhatsz rá, a méret a lényeg, hogy hasonló méretű legyen, tehát mindegy, minél nagyobb a méret, annál nagyobb az esélye, hogy a hús nem fog átsülni középen. Úgyhogy, ha lehet, én azt javaslom, egy 3-4 cm-es kockánál ne legyen nagyobb semmelyik, véletlenül se. Uh-huh. A 3 centi az még közelíti. Előbb meg vagy, uh-huh. nem kell rávárni 2 nyarat. Úgyhogy, amikor meg már összevisszaságban a nyárson, akkor a másik megoldás, hogy akkor átrakod az egészet, lehúzod, egy serpenyőbe átforgatod, és csinálsz egy ilyen zöldséges húsos ragút, és boldog mindenki.
0: Ha elrontottad, akkor így menekülj ki ebből a történetből.
1: Ez a tökéletes megoldás.
0: Jól van. Oké, akkor a rablóhús receptje is fönn lesz, illetve hát a méret a lényeg. Legyen már ez a címe, a méret a lényeg, rablóhús.
1: A lényeg.
0: Jó, oké, mert ezt mondtad, az Anti séf az Amatőr Facebook oldalán. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Június 30-a van, és ma van a Nemzetközi Közösségi Média Nap, ezt minden évben ezen a napon tartják, és hát ezt a kezdeményezést 2010-ben indított el Mashable nevű online magazin. Ennek a napnak az a célja, hogy felhívják a figyelmet a közösségi média jelentőségére, tehát nem a veszélyére, mert hogy a közösségi oldalak már a mindennapi élet részévé váltak. Segítségükkel az emberek könnyen tudnak kapcsolatot tartani egymással, a közösségi média lehetőséget ad az információk gyors megosztására. A hírek gyakran először ma már ezeken a platformokon jelennek meg. A vállalkozások számára ez egy új és nagyon fontos kommunikációs eszköz lett. Sok cég közösségi oldalain keresztül éri el az ügyfeleit. A közösségi média segíti a márkaépítést, a marketinget. És persze az oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap. Számos tananyag és ismeretterjesztő tartalom érhető el ma már az interneten. A közösségi platformok lehetőséget biztosítanak a kreativitás kibontakoztatására. A felhasználók fotókat, videókat, történeteket oszthatnak meg egymással. Sokan ezeken a felületeken építik ki a személyes vagy éppen szakmai kapcsolataikat, és már arról is hallottam, hogyha valamelyik cég meghirdet egy állást, és többen jelentkeznek rá, és pittom én nem egy, hanem több befutó van, akkor a cég vezetője a közösségi oldalát is leszokták csekkolni a jelentkezőnek, és hát onnan is azért sok mindent megtudnak, szóval tartsuk ezt is szem előtt. Nagyon fontos odafigyelni a személyes adataink védelmére, érdemes ellenőrizni a megosztott információk hitelességét, hiszen rengeteg ma már a fake news, az álhírek gyorsan terjednek az interneten, és hát mióta itt a mesterséges intelligencia, már azt se tudjuk, hogy aki szerepel egy adott videóban, az éle. A napokban láttam egy csávót, így össze van kaszabolva az arca, gyönyörű kék szeme van, belenéz a kamerába, és csak ennyit mond: good morning. Ó, mondom, ez a hang, ez a test, még az is jól áll neki, hogy egy medve leszette a fél arcán. Mondom, ránézek már, ez a pasi túl jól néz ki ahhoz, hogy igazi legyen. Nem az, tehát, na, ez van, erre is oda kell figyelni. És persze a szülőknek is nagy a felelőssége. Érdemes beszélgetni a gyerekekkel a biztonságos internet használatról. A közösségi média közösségeket építhet, embereket hozhat össze, és meggyőződésem egyébként, hogy ennek pont az ellenkezője is igaz. Tehát a közösségi média közösségeket rombolhat, és embereket választhat szét. Jótékonysági kezdeményezések is egyébként ma már könnyen eljuthatnak így az emberekhez, tehát ha például egy állatvédő civil szervezet kírja, hogy elfogyott a táp, vagy találtak egy kutyát, vagy nem tudom, ládára lenne szükség ilyen teljes ládára, hogy a kutyáknak vizet tudjanak tenni ki a nagy melegbe, amiben bele tudnak állni, akkor ugye a közösségi médiában ez pillanatok alatt el tud terjedni, és a segítség is rögtön megérkezhet. Nagyon fontos, hogy a felhasználóknak tudatosan, mértékkel kell használni azonban ezeket a felületeket. Ma már rengetegen függők.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubileus diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET-kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET-kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti észak-keleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra nagyon-nagyon kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Mennyire befolyásolja a klíma használata a havi rezsi végösszegét? Hát azt gondolom, hogy erre sokan kíváncsiak, bár ne várja senki, hogy ezt fogom mondani, hogy 453 forint per nap, mert hogy ennyire azért nem lehet ezt leszűkíteni, sok minden közre játszik az összegben, de egy ilyen tólik határt fogok tudni mondani, tehát hamarosan elővehetjük a telefonunkat, vagy a zsebszámológépünket, és szorozhatunk.

Hihetetlenül nagy a hőség, a kánikula, és hát azt gondolom, hogy a nyár további részében is találkozhatunk majd ilyen erős hőhullámokkal, vagy hasonlóan erős hőhullámokkal, és én arra jöttem rá, hogy lehetséges, hogy azért nem bírom annyira a meleget, mert hogy sokat vagyok légkondicionált helyen, és amikor kilépek a 40 fokba, akkor rendesen fejen csap, meg hozzászokik az ember, hogy nem szakad róla egész nap a víz, tehát amikor kilép a nagy melegbe, akkor rögtön azért ez durvább. Már a kutyámnál is észrevettem, hogy a klímás lakásból, ha kimegy, akkor őt is azért fejbe vágja a meleg. Jó, hogy van légkonding, bár a légkondik sok áramot fogyasztanak, és nyilvánvalóan ezzel éppen, hogy hozzájárunk mi is a klímaváltozáshoz, tehát ez egy ördögi kör. De a lényeg ugye, hogy a légkondik gyorsan, hatékonyan csökkentik a lakások belső hőmérsékletét, és hát tulajdonképpen nyilvánvalóan ez pénzbe is kerül. Nos, a pénzcentrum most utána járt, mennyire befolyásolja a klíma használata a havi rezsiköltségünket. Hirtelen gyorsan lett ugye extrém meleg idehaza, a magyarok klímahasználati szokásai rögtön meg is változtak. Június 19-től mintegy két nap alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot alkalmazó otthonok aránya. Átlagosan 1,65 kWh energiát igényel naponta a klímahasználata, ami az áramtarifától függően 61 és 116 forint költséget jelenthet a lakosoknak, mert az általános statisztikák szerint minden nyáron megnő az áramhasználat. Az idei évben mindössze egyetlen napra volt szükség ahhoz, hogy a fogyasztásban számottevő kiugrást észleljenek a szakemberek. Ez pedig a június 19-20-a közötti időszak volt, amikor is jól érzékelhető különbség rajzolódott ki a korábbiakhoz képest. A hónap elején és közepén mért 10% körüli szintről kevesebb, mint két hét alatt az ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata június közepére. A legnagyobb mértékű növekedés alig 2 nap alatt következett be. Az emberek egyre tudatosabban használják egyébként a klímájukat. Applikáción keresztül sokan rögzítik és figyelik azt is, hogy mennyi az annyi, tehát mennyi az energiafogyasztásuk, és ez lehetőséget ad arra is, hogy a hálózati csúcsok idején csökkentsék a fogyasztást, akár az alacsonyabb fordulótszámmal, akár a hűtés időzítésével. Ma már evidenciának számít, hogy a klímát ne rövid időszakokra kapcsoljuk be, alacsony hőmérsékleten célszerű használni, hanem a kinti hőmérséklettől lehetőleg 10 foknál ne legyen nagyobb a hőmérséklet különbség, amire beállítjuk, mert azt gondolom, hogy amikor kint 40 fok van, a 30 nem esik jól a lakásban. Egy kánikulai napon a klímák energiaigénye átlagosan 3 kW-ra nő, kilowattórára, így egy ilyen forró nap energia költsége 105 és 200 forint között mozog, a pontos fogyasztás azonban nyilván minden esetben függ a lakás méretétől, a tájolástól, a hőszigeteléstől, a beállított hőmérséklettől és a használt készülék típusától is.

0: Jön nálunk a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged is köszöntöm a kedves rádió.
0: Na hát kérem szépen, ma zöldségeket fogyasztunk. A kérdés rögtön adott, hogy miért is fontos a zöldségfogyasztás, mert hogy valljuk be, nagyon sok ember étrendjéből ez úgy, ahogy van, szinte teljes mértékben kimarad. Nem szeretem, puffast, pont nem jó az íze, eszek inkább krumplit hússal.
1: Pontosan, én is így gondolom, mert egyébként több mindent is tudnék említeni a zöldségfogyasztás mellett. Egyrészt nagyon fontos, hogy fogyasszuk őket, mert gazdagok antioxidánsokban, ilyen gyulladáscsökkentő anyagokban, és érdemes minél több féle színből válogatnunk, mert a zöldségek színét különböző antioxidánsok adják, és minél több féle színű zöldséget eszünk, annál több féle antioxidáns tudunk a szervezetünkbe juttatni, ami azért jó, mert ezek az antioxidánsok tulajdonképpen az immunrendszerünket tudják támogatni, és minél több félét viszünk be a szervezetünkbe, annál több fronton támogatjuk az immunrendszerünket. És akkor emellett azért megemlíteném a vitamin, ásványanyag tartalmat, akkor a rosttartalom bevitelhez is hozzájárulhat, ugye magas rosttartalom a testtömegünk megtartásában, normál vércukorszint fenntartásában, emésztésben segít, hogy elég sokrétű a pozitív tulajdonsága ennek a nyersanyag csoportnak.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy olyan mennyiségű zöldség közül választhatunk ma már, hogy biztos vagyok benne, mindenki megtalálja azt, amit szeretne. A napokban olvastam meg már veletek is, itt a kalóriadóban többször beszélgettünk arról, ugye, hogy a gyümölcsfogyasztás esetében, hát ha a protokollt vagy a megfelelő mennyiséget szeretnénk követni, akkor naponta 5 adaggal kellene enni, ami sokak számára hát ilyen rémisztő, mert hogy az egy sincs nagyon meg. De mi a helyzet a zöldséggel? Mennyit együnk ebből naponta? Gondolom attól is függ, hogy milyen zöldségről van szó.
1: Hát igazából úgy van, hogy napi 5 adag zöldséggyümölcs, amelynek nagyobb része zöldség kell, hogy legyen. Tehát, hogy inkább 3-4 adag. Ez mondjuk azt jelenti, hogy minimum 1/2 kiló zöldséget, gyümölcsöt kell megennünk, aminek ugye nagyobb része zöldség kéne, hogy legyen. Ez nagyon nagy mennyiségnek tűnik, de ha belegondolunk, hogy mondjuk reggeli mellé azért meg kéne ennünk 10 dekát, ebéd mellé legalább 15-öt, vacsi mellé 10 dekát, akkor az már ugye 35 dek a zöldség, és hogyha még eszünk a nap folyamán gyümölcsöt is legalább egy alkalommal, akkor simán megvan ez a 1/2 kiló, és mondom, ez a 1/2 kiló a minimum lenne. Aha. Azért a megfelelő mikrobiom fenntartásához ennél többet is érdemes elfogyasztani.
0: Milyen zöldséget tegyünk? Ugye a gyümölcsöknél mindig elmondjátok, hogy a szezonalitása fontos.
1: Igen, a zöldségeknél is fontos figyelembe venni ezt az idén jellegűséget, már csak azért is, mert olcsóbbak azok a zöldségek, amiket az adott idényben veszünk meg, magasabb lehet a vitamin, ásványanyag tartalma is, tehát azért több szempontból is fontos, hogy az aktuális zöldségeket választjuk inkább, de egyébként bármilyen zöldség számít, tehát nem csak a friss zöldség számít bele, nyáron azért így el vagyunk kényeztetve a friss zöldségekkel, de télen azért kicsit kisebb a választék, a gyors fogyasztott, tehát mirelit zöldségek, savanyúságok, fermentált zöldségek, és egyébként az adalék anyagmentes konzervek ugyanúgy beleszámíthatnak a napi zöldségfogyasztásunkba.
0: Na, akkor nem kell tőle megijedni ettől a 1/2 kilótól. Na és hát itt a mumus, a krumpli, vagy mégsem az?
1: Nem az, nem ördögtől való, burgonyát is fogyaszthatunk. Az az általános javaslat, hogy legfeljebb minden másnap együk, hiszen ha minden nap ennénk, nem lenne túl változatos az étrendünk. Ugye meg tudunk különféle burgonyákat különböztetni, az édes burgonya az, amit kifejezetten egészségesnek titulnak, de igazából a vitaminásványanyag tartalmuk eltérő, de egyébként egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál.
0: Sőt, hát az édes burgonyában benne van, hogy édes, tehát talán a vércukorszintre is másképpen hat, nem?
1: Hát magasabb a szénhidrát tartalma, igen, igazad van.
0: Sokan azt mondják, azért nem esznek zöldséget, mert puffast. Na ezzel mi a helyzet, mit csináljon az, aki szeretné megenni a

0: ajánlott napi zöldségmennyiséget, szereti is a zöldséget, csak utána úgy néz ki, mint egy hordó a hasa.
1: Igen, itt több probléma is lehet a háttérben. Egyrészt, hogyha egyik napról a másikra áttérünk egy magasabb zöldségfogyasztásra, akkor teljesen természetes az, hogy nagyjából két hétig erősebb puffadást tapasztalunk, de ezzel fog múlni. Hogyha mondjuk a száraz hüvelyesek után puffadunk, vagy karfiol káposzta után, akkor ott ugye a magas illóolajtartalom, illetve emészthetetlen rost tartalom az oka a puffadásnak. Ennek elkerülése érdekében alkalmazhatunk több módszert is. Az egyik például az, hogy áztatjuk ezeket a zöldségeket, most itt a száraz hüvelyesekre gondolok elsősorban, majd az áztatás után feltesszük főzni, és amikor nagyjából megpuhult, leöntjük ezt az első főzővizet, és egy friss vízben fejezzük be a főzést. Ezáltal az illóolajok nagy része távozik. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy még ekkor is problémánk adódik vele, akkor érdemes átpasszírozni ezeket egy szitán, szűrőn, ezáltal a durva, nehezen emészthető rostok fennmaradnak a szitán, és ami átkerül, az már egy könnyebben emészthető rostot tartalmaz. Igazából ez minden zöldségnél, gyümölcsnél alkalmazható, most itt a hámozásra gondolok, vagy a magok eltávolítása, ezek által már könnyebben emészthetővé válik a zöldség és a gyümölcs is. És amúgy már említettem a karfiolt, brokkolit, káposztát, itt is lehet alkalmazni ezt az első főzővíz elöntését, fedő nélküli főzést, és ezáltal már sokkal könnyebben emészthető lesz.
0: Ma is sokat tanultunk, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: 103.9 Best FM.
1: Megédesíti a napod.
2: So hot and hurt. So hot.

Nem egy egyszerű hőhullám ért el Magyarországot, hanem bizony-bizony ez egy olyan tartósan meleg időszak, amely az egészséges szervezetet is megviseli, tehát fontos, hogy elegendő vizet igyunk a hőségriasztás idején, és az NNGK szakembere most elmondta, hogy mennyi vízre van szükségünk minimálisan, ha gyerekekről, felnőttekről vagy idősekről beszélünk. Nos, Magyarországot és persze egész Európát extrém meleg sújtja. Ezekben a napokban fontos, hogy aki megteheti, az ne tartózkodjon a tűző napon, különösen 11 és 15 óra között. És az is nagyon lényeges, hogy elegendő mennyiségű folyadékot igyunk. Hogy minimálisan mennyi vízre van szükség ilyenkor, azt már is mondom, hiszen Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője ezt megosztotta a Feminával. Nos, azt mondja, hogy a kisgyerek és az idősek számára a veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúság érzet, ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Kortyolgassunk el naponta 1,5-2 liter vizet. Aki dolgozik, mozog, annak 2-2,5 liter vízre van szüksége per nap. Az aktív sportolóknak pedig akár ennél jóval többre is egyébként. A gyerekekre nagyon-nagyon kell figyelni, az idősek mellett ugyanis a gyerekek azok, akik veszélyeztetettek, nekik legalább 1,5-1 liter folyadékot be kell vinni a szervezetükbe. A kizárólag anyatejet kapó 6 hónapnál fiatalabb csecsemőket gyakran kell merre tenni kánikulában. A tápszeres, illetve 6 hónapnál idősebb babák esetében pedig fontos, hogy gyakran kínálják meg a piciket vízzel. A megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést. Egyébként magunkon is észrevesszük, ha nem ittunk elegendő vizet, mert hogy megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, fáradékonyabbnak érezzük magunkat, figyeljük a testjelzéseit is.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez számomra búcsú pillanatát is jelenti, és azt, hogy a hírek után, amit Andi mond el, Dékán Pisti lesz a műsorvezető itt a 103.9-en, de a búcsút ma is úgy gondoltam, hogy programokkal együtt teszem. Hát kérem szépen, holnap megnyílik majd egy kiállítás, egy fotókiállítás. Csutkai Csaba, megyei primadíjas fotóművész munkáit nézhetjük meg, a tárlat címe Búvó örökség, a helyszín pedig a Váci Mihály Kulturális Központ lesz majd. A kiállítása a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei értéktárba bekerült épített és természeti kincseket mutatja be. A tárlat az elmúlt 2 évtized munkásságát öleli fel, különös tekintettel a középkori templomokra, kastélyokra, patinás kúriákra. A belépés díjtalan, tehát olyan gyönyörű épített örökségeket nézhetünk meg, amelyeket hát szinte testközelből érzünk majd a kiváló fotóknak köszönhetően, ha valaki tehát nem tud személyesen elmenni megnézni ezeket, ott lesznek a fotók. Július 2-án Sóstót érdemes felkeresni, ahol folk és táncestet tartanak majd egészen pontosan a sóstói piacon. Ez is egy ingyenes program. A szervező pedig a Tégy Magadért, Tégy Másokért kulturális és szociális alapítvány. Együttműködik a programban a Szabolcs Néptánc Együttes, a Szilaj Banda, a Tulipános Kincses Láda Alapítvány és a Senior Öröm Táncklub. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu. Én kellemes szép délutánt kívánok, találkozzunk júliusban, azaz holnap, délelőtt 10-kor itt a 103.9-en. Szendi Hajnit hallotta, kellemes délutánt kívánok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyáresték. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
3: Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat. Közösségi szolgálat az iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, és októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a víziközmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiánya a hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
4: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is.
3: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Kedd délután van, és újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM DK-n István vagyok. 4 óra van előttünk, csak a legnagyobbak jönnek, egy kis felfrissülés is, remélem nézted itt az előrejelzéseket. Mindjárt hozom ide az adatokat, előtte itt a Soul Searcher dal, a Feeling Love.

A Delight jött a 2000-es évek elejéből, a Groovies and the Heart itt a legnagyobbak között, aztán a Jemin egy átirat MC-léttel, Bob Marley-vel, egy kicsit lendületet nyerünk tehát, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, nagyon meleg van ma is, továbbra is piros riasztás van kiadva hőségre, a következő órákban azonban történhet valami, jöhet egy hideg front, mely hát kecsegtet némi felfrissüléssel, esővel talán nem kell számoljunk, de mindenképpen ez a néhány fokos visszaesés majd jól jön ilyen 4 óra körül, egyébként 40-41 fok odakint, ezt mérheti árnyékban, nem is ejtenék szót arról, hogy mennyire fontos a bőrünket védeni a napkáros sugaraitól, a kalapról, a napszemüvegről, pedig ezek rendkívül fontosak, a folyadékfogyasztásról beszéljünk. Legalább 2-szer annyi, mint az általános napokon, tehát 5 liter körüli vízmennyiséggel számoljon naponta, hogyha ezt nem fogyasztja el, akkor ez könnyen problémákat okozhat. Számoljon ezzel, jó, pörögjön a Best FM a folytatásban a legnagyobbakkal. Itt van nekünk a Bob Marley féle Jemin, aztán majd a New Level Empire jön. Méghozzá Wolf Cattyval, ez a nem elég.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvenc.

Helyettesen tovább taposós dalok is velünk, méghozzá most House of Glass-tól Purgatory Disco Down, Biga pedig máshol járunk dalát hozza. Fragma előtt a Tokasz Miracle is mindjárt itt. Előtte nézzük a legfontosabb dolgokat, továbbra is készülünk kell a sebességkorlátozásra, amelyet a MÁV vezetett be és a hosszantartó hőség miatt indokolt. Ilyenkor, hát egy fizikai jelenség miatt, a hőtágulás miatt számítanunk kell arra, hogy a sínpálya akár megtekeredhet, megcsavarodhat. Nyilvánvalóan a fizikai dolgokkal szemben nem igazán tudunk küzdeni, ezért elővigyázatosságból a MÁV bevezette kissé korlátozott sebességű járatait. Egyébként 5 perc különbségről van szó, PET akár megtalál a Best FM oldalán, mint információ. Ne feledje, a legfontosabb a biztonság, és ebben a nagy hőségben nem csak emberek, meg állatok, hanem még a gépek is akár küzdködhetnek. Hát, nem is gondolnánk, ugye? Szóval ezzel is számolnia kell. Biga énekel ide. Fragma is itt a dallal, a Tokasz Miracle-el, és Anastasia One Day in Your Life sikerét mutatja.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A filmből ismertük meg a csapatot, a Kuplung zenekar, Marics Peti, Ember Márk, Bras Bence, Medvecki, Balázs, Kiládi, Marcell és még sokan. Itt hallottuk őket, ez a Best FM, és majd Kenny Dob és a Bucket Heads féle The Bomb lendületet nyerünk a folytatásban. Jönnek a pumpálós percek, és egyébként meg egy nagyon fontos dolog, méghozzá tűzgyújtási tilalom fontosságáról beszéljünk, mert azért, ha az ember kikikandikál az autóból, látjuk, hogy a búzatáblák, a kukoricások azért mutatják azt, hogy nagy a szárazság, így pedig hát könnyen baj lehet. Nagyon figyeljünk a csikkekre, nagyon figyeljünk a tűzgyújtási tilalom szabályaira, mely az egész országban pörög is, mely csak egy komolyabb esőzés következtében lesz majd visszavonva. Ilyenkor ugye nem szabad a fásítások, meg az erdők közvetlen közelébe tüzet rakni, nem lehet oda menni szalonnát sütni, nem lehet oda menni bográcsozni, tehát tudjuk ezt már mindannyian. Tájékozódjon tovább, akár a Best FM oldaláról, vagy a nyíregyháza.hu-n is megtalálja a cikket kibontva, kiegészítve. Kenny Dobbal pedig folytatjuk, aztán az NSYNC-kel utazunk a 90-es években. Tuppanjunk tehát az időutazó székbe.

0: Minden otthon van. Minden otthon van.
1: Ez a Best FM.
2: It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Be is pörgött ez az óra 3 azonnal, a Pizza Mafiás játékunk pedig újraindul. Ugye a hét minden napján 3 és 4 óra között pizzákat nyerhet itt a Best FM-en. Méghozzá Pizza Mafia játékának köszönhetően a Pizza Mafiás srácoktól. Keresnie kell a bejegyzést nálunk, a mi Facebook oldalunkon. Itt kell hozzászólni a feltett kérdéshez, itt tudom regisztrálni a játékba, és így majd sorsolás útján akár ön is nyerhet 2 pizza tét a Pizza Mafiánál, a Super Pizza menüben a Gusta és a Bolognese, hát ezt lehet megnyerni majd 3-tól.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
0: csempekert.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől. Megrendezték a vármegyei vadásznapot, és több mint 20 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
4: A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen is legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút vagy akár más árnyékos hely is.
3: Idén Máté Szalka adott otthont a vármegyei vadásznapnak. Az egész napos program során most is bemutatták mások mellett, hogy hogyan készül egy teríték, hogyan adja meg a vadász a végtisztességet a vadnak. Írja beszámolójában a Szabolcs Online. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfin bajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték összetudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a Nyíregyházi Sportcentrum tehetségei is. Ma továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan elsősorban itt térségünkben növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet, és szorványosan záporzivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar, az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 3 óra után, ezek már a Pizza Mafia percei, egészen pontosan a játékban vehet részt, ha keresi a bejegyzésünket, Best FM Nyíregyháza. Itt a kép alá kommentelve lényegében már regisztrált is a játékba, egy virtuális kalapba dobom be nevét, innen sorsolok majd, kezdjünk neki! Best FM. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. With a blast mask, blasting up the jungle.

0: A Black Eyed Peas énekelt, ez volt a Hey Mama, itt a legnagyobbak között tangcsapdázunk, a folytatásban a játékunk pedig, ahogy már szokott lenni, Facebook oldalunkon most is elérhető. A kérdésre válaszolod komment üzenetként, akkor tudom regisztrálni a játékba, úgy a Pizza Mafia játékában 4 óra előtt sorsolok majd, a szuper pizza menü lesz a nyeremény, Ben Augustóval és a Bolognese pizzával, hát ezek a kötelezők. És akkor nézzük a játékot. Nagyon népszerűek a dalfelismerő játékaink. Egy ilyet talál most Facebook oldalunkon, és hát nem feltétlenül kell annyira szögletesen gondolkodni. Várom tehát üzeneteit. Közben pedig hozom a dalokat a tankcsapdával. Már pörög a Mennyország turista. De La Soul, ring, ring, ring, yeah. Fall the Flow pedig valahányszor újdonságát hallgatjuk.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb.

Azért a végére meglendült ez a dal, és a Fall of Flow énekelte valahány sztorit a legnagyobbak között, melyet pörgethettem a Duran Durannel, pedig utazunk a Sunrise, nem sokára érkezik hozzánk. Időutazásunk pedig nagyjából abba a korba indult, melyből a dal, mint kérdés és mint feladvány érkezett, mert megtalál Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne felejtsd, itt kell hozzászólni a képhez, a kérdéshez, ha szeretne a Pizza Mafia játékában részt venni ma is. Így lehet megnyerni a szuper pizza menüt, hogyha ott valaki hozzászól, és persze jóban van Fortunával, hiszen sorsolás útján tudjuk meg majd a 4 órai hírek előtt, hogy ki nyert. Elképesztő, hogy néhány perc alatt egyébként mennyi üzenet érkezik, és hát úgy látom, hogy mind helyes. Mindenki képben van a 2000-es évek magyar slágereivel. Itt van az első hozzászólás Péteré, Pufú és a Szerelem Doktor. Mekkora sláger volt ez, ugye? Helyes a megfejtés. Írta ezt nekünk Ferencné is, és hát Gábor is. Szerelem Doktor, az UFO nagy slágere, így válaszolt kérdésünkre. Tibor dalos kedvében van, azt írja, hogy ó, doktor úr, ahogy idézi a sorait az UFO együttesnek. Doktor Láva, Szerelem Doktor, ez már Valéria üzenet. Hát így jönnek gondolatok, hozzászólások. Facebook oldalunkon megtalálja. Ne felejtje, hozzá kell szólni, csak így tudom regisztrálni a játékba. És közben hallgatjuk a legnagyobbakat, a Duran Duran folytatja a Sunrise után, majd Horváth Tamás Kovával, a Fehér Hollóban, Maxi Priest pedig a Close to You-val, a 2000-es évek elejére repít.

0: jó kis taposós, táncolós popdalok itt a legnagyobbak között. Maxi Priest hozott egy szeretkét a 2000-es évekből. Ez volt a Close to You, aztán a Magna Cum Laude folytatja Mező Misivel az élen. A főnökön már bekészítve a játékunk Facebook oldalunkon pörög. Best FM Nyíregyháza, itt keresse a képet, a kérdést, és válaszoljon, hogyha szeretne a Pizza Mafia játékában részt venni. És nagyon érdemes, mert két pizza, a tét, a Gusta és a Bolognéz már akár holnap is érkezhet az ebédlő asztalra, ezzel kiváltva egy fűzős napot, vagy összehozva egy jó kis baráti vagy családi összejöveltet, ugye erre is tökre megfelelnek a pizzázós esték. Ha már pizza van és itt vannak a haverok, akkor biztosan szól a zene, remélhetőleg a Best FM és a listában rengeteg 2000-es beli dal. Itt van egy feladvány Facebook oldalunkon, fejtse meg, válaszoljon, ahogy tették ezt már sokan, és ezzel már regisztráltam is. Na nézzük a hozzászólásokat, itt van Lászlóné, ő is tudta, hogy szerelem doktor, Anita is kiragadott egy részletet a szövegből, ne hagyj ártatlanul, Erikő is várja a szerelem doktort, és hát Janet, Dr. Alvar, It's My Life című dallal nevezett mai játékunkba. Úgy látom, Janet minden nap meg tudja csavarni. Szerelem doktor, derék hallottam a dalt, hát itt a lehetőség, csak a bestet kell hallgatni. Gyere, szerelem doktor, gyógyítsd meg a szívem, ez már jól áll üzenete, és igazából mindenki tudja, és azt is tudja egyébként, hogy az UFO együttes újra koncertezni jár egy kicsit más a felállásban. Én tavaly láttam őket, a lendület az egyébként töretlen, ennyi év után is. Na, folytatjuk dalokkal. Itt van nekünk a Magna Cum Laude féle főnököm, George Ezra, majd Budapestről énekelt, a jetlaggel pedig repül az idő a melóban.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

Repül az idő énekelt, Tamás, ez volt a Jetlag dala. Hát a melóban talán annyira nem legfeljebb akkor, hogyha Bestet hallgatja, de a forróság mindenképpen egy kicsit visszafelé húzza a mutatókat, olyan nehezen telnek a melós percek. Egy kis kitekintés itt a játékunkból, a folytatásban úgy néz ki, hogy jön valami felfrissülés, bár a lokális cellák egyelőre Debrecent ostromolják, úgyhogy hát várjuk, hogy történjen valami. A hőmérséklet azért durva, jelenleg 37 fok van, a játékunkat pedig eléri Facebook oldalunkon egy kis fejtegetés, zene felismerés, keresse a képet, szóljon hozzá, hogy megtették ezt már sokan, és ezzel tudom nevezni játékunkba. 20 perce van mindösszesen, hogy írjon nekem, üzenjen nekem, nézzük a hozzászólásokat. Egy megnepő üzenet Beatrix-tól, a szerelem doktor, az UFO régi nagysláger kérdőjellel. Utáltam, most is utálom, borzasztó az egész szöveg, na meg az együttes is. Hozzáteszük, hogy ebben az időszakban nem igazán voltak olyan méreható magyar szövegek a popdalokban. Ez az időszak. Ilyen volt. Várom még hozzászólásait, 20 percünk van együtt játszani, és közben itt van Dark Search és a Barbra Streisand, ugye itt sincs komolyabb szöveg. Curtis Fehér Rózsája, Fatboy Slimmel, The Rockefeller Skank is mindjárt. Barbra Streisand.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Kicsit lassítottunk a véghajrá előtt, ez volt a Fehér Rózsa Curtis dalát, hallottuk, hozhattam ez a Best FM, de Rockefeller Skank pedig mindjárt. Ezzel az utolsó 10 percbe lépünk, amikor is még várom hozzászólásait itt a mai nap kapcsán, hogy a szuper pizza menüt akár önnek is odaadjam. A játékszabályok pofona egyszerűek, keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott hozzá kell szólni a feltett kérdéshez. Ha megtette, regisztrálni tudom, innen sorsolok majd, így nyereheti meg a szuper pizza menüt néhány perc múlva. Ez meg is történik, addig itt a Fatboy Slim.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ezek az utolsó másodpercek frissírek a folytatásban itt a Best FM-en, aztán csúszunk át a 4 órai blogba, mely a közlekedéssel és az egészségünkkel foglalkozik, ugye fél ötkor majd csak 10 perc, ne feledje. Még előtte zárjuk le a mai játékunkat, a Pizza Mafia jó voltából ma is odaadhatom virtuálisan valakinek a szuper pizza menüt, Ben Augustóval és a Bolognese pizzákkal, melyek, ahogy mondtam, virtuálisan lehetnek az öné. Holnaptól ez átvehető a srácoktól, méghozzá elmegy, megmondja, hogy itt nyert, hogy hívják. Ezzel már tudja magát azonosítani, ők is megkapják a listát tőlem, így lehet majd elvinni a szuper pizza menüt, melyre nagyjából 2 hete van, úgyhogy azért érdemes nézni a naptárt, mikor lehet összeszedni a családot. Ennyi a mai játékunk, egyébként egy szerelem doktort kellett megfejteni méghozzá az UFO együttestől, egy kis felismerős játék, egy kis dalfelismerős játék pörgött Facebook oldalunkon, mindenki is tudta a megfejtést, persze néhányan csavart is tettek bele, például Szabolcs, az övén is jót röhögtem, Csóri Béla a üzenettel játszott velünk is. Ugye volt itt például Dr. Alban üzenet is. Hát minden hozzászólás egy regisztrációt ér, ahogy szoktam volt mondani. Azonban nem nekik, hanem Ivet és Tamás közös Facebook oldaláról küldött üzenetünk a nyerő. Egyszerűen szerelem doktor megfejtéssel ma ők vitték el a szuper pizza menüt. Gratulálok, jó étvágyat kívánok! Köszönöm hozzászólásaikat, és holnap újra megpróbáljuk. Remélem, hogy akkor szerencsésebb lesz. Most pedig akkor nézzük az útinfókat a hírek után.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagyhőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmárbereg és Hajdúbihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubiláns diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly 4. helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET kupán, ahol újoncként a 4. helyen végzett. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 4 óra után forróság az autókban, 50 fok felé is felkúszhat a hőmérő higanyszála, így mindenképpen magunkkal kell vigyünk folyadékot, mert dekoncentráltakká válhatunk. Csak óvatosan, ma is hőségriadó van, piros, ide jönnek majd a kiegészítések, de előtte Westlife-hal indulunk.

A valahol a Margaret Island sikereit a legnagyobbak között, a Quick Playing Games pedig már a jól bejáratott Backstreet Boys utolsó előtti albumáról, ha minden igaz. Itt pörgetjük a Best FM-en, Well Hello-ék előtt, és nézzük a legfontosabb útinfókat. Ugye továbbra is kitart a hőségriadó, meghosszabbították ezt, és ugye nagyon figyelnünk kell a folyadékpótlásunkra, nagyon meleg van az autókban, a klímákat is értelmesen kell használni, ne hűtse le nagyon az autót, mert amikor ki kell szállni majd, akkor lesz rosszul, úgyhogy ezt is így mérsékelten kell beállítani, egy kicsit inkább izzadjunk, mint hogy baj legyen, mert azért ez óriási hősokkot jelenthet. Mindezek mellett ugye nem csak mi közlekedünk, hanem mások is, akik nem biztos, hogy klímás autóval tudják róni a kilométereket, vagy a bringások, a motorosok is könnyen bajba lehetnek, úgyhogy próbáljunk meg nagyobb oldaltávolsággal, nagyobb követési távolsággal autózni Nyíregyháza szerte. Most egyébként sincs már suli, így pedig talán egy kicsivel nagyobb távolságot nyugodtan hagyhatunk. Ez semmiképpen nem lesz gond, sőt, csak előnyt kovácsolunk ebből. Ide kiegészítések, felhők kúsznak a fejünk felé, akár jöhet egy kis eső. Ennek egyébként 30%-a valószínűsége, 6 mm mindösszesen, ami érkezhet a lokális cellákat egyelőre. Debrecen környékén látjuk, na meg hát észak-keleti, meg keleti irányba egyelőre minket ezek kikerülnek. Ha visszaesik a hőmérséklet, az is igazából csak ilyen 33 fokig bezárólag lesz. Na gyorsan egy kis útinfó is. Rákóczi utca új utca találkozásánál közműfedél helyreállításán dolgoznak, egy 30-as táblát talál itt, na meg nyilvánvalóan útszűkületre figyelmeztető táblát is. Óvatosan a megközelítésnél, észrevételeit pedig várom 30-333-1039. Csak 10 perc ma is fél ötkor, Szakács Tiborral, Molnár Józsefünkkel, plasztikai műtétek és a fiatalok. Húha, ez egy érdekes kombó, megtudjuk a legfontosabbakat.

0: Az East 70 inkább a 90-es évek fiú bandáira jellemző hangzásvilágot hozta nekünk az It's Alright itt a legnagyobbak között a Csak 10 perc a folytatásként Szakács Tiborral, Molnár Józsefünkkel, a plasztikai műtétek és a fiatalok közötti párhuzamokat fogják fejtegetni, boncolgatni, érdemes figyelni, mert egyre több fiatalt látunk feltöltött szájjal, hát én nem tudom, nem értek hozzá, de nekem nem tetszik. Szóval ide kapunk majd kiegészítéseket, információkat, a folytatásban néhány perc múlva egyébként megdörrenhet az ég, néztem itt a radar adatokat, mert itt a stúdióból nem nagyon látok ki, de azt látom, hogy most húszik felénk az a cella, amiből jöhet egy kis eső, hát jó lenne kis felfrissülés, majd látjuk, hogy így lesz-e. Továbbra is számítanunk kell, Nyíregyháza Nagykállók között nagy szállás Nyíregyesnél továbbra is sebességkorlátozás van. Ezt tartsuk szem előtt, nem igazán sikerül ezt a korlátozást betartani, valljuk ezt be őszintén. Kábelfektetési munkák is akadályt jelenthetnek Kisernő utca, Szarvas utca találkozásánál. Mindenkitől extra figyelmet kérek, és észrevételeket is jól ismert elérhetőségünkre 3333-1039, pörgessük a Viber-t, jöjjön a Csak 10 perc most.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villany

0: Miskolc, Kinizsi utca 28.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Egy csodaszép nappal nyitjuk ezt az egész mindenséget. Már csak azért is mondom ezt, mert hogy a Csak 10 perc rovatban egy olyan témát üdvözölhetünk, amit hát nem mondanám azt, hogy idősek hoztak legalábbis ide a porondra. De majd meghallják, úgyhogy csak 10perc.hu, itt pedig visszahallgathatják az adásokat. Köszöntök mindenkit, én Szakács Tibor vagyok ma. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Remélem, hogy itt van velünk a vonalban. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
5: Köszönöm, hogy itt vagyok, de nekem csak szépet, a hallgatóknak csodaszépet. Ez negatív diszkrimináció.
4: Neked az extra csodaszépet, így jó?
5: Legyen mindannyiunké nagyon szépen egyforma.
4: Így van, így van. Na, hát jön a téma, amit a középkorosztály tagjaitól kaptunk meg a legeslegtöbbet. A kérdés az az, hogy tudjuk-e egyáltalán ennek a témának Isten igazából az alját, a közepét meg a tetejét valahogy definiálni, hiszen a hallgatók a plasztikai műtétek után érdeklődnek, de nagyon-nagyon érdekes volt a téma felvetésének az indoka, mert hogy kaptunk nagymamától, nagyapától olyan e-mailt, amikor félti az unokáját egy-egy ilyen beavatkozástól, és azt mondta nekünk, hogy próbáljunk már meggyőzőek lenni ebbe a tekintetbe. Mi nem akarunk lebeszélni, meg rábeszélni sem senkit, így éppen ezért induljunk el az alapoktól. A plasztikai műtétek lesznek mai nap folyamán a főszerepben. Mi az oka, miért csinálják ezt különben azok, akik alávetik magukat?
5: Nagyon bő a téma, és akkor megint csak egyszer 10 perc. Amit a nagyapák, nagymamák felvetnek, a rendelésen többször jelentek már meg olyan emberek, akik elmondták, hogy a környezetükben, vagy itt a családjukban, az érettségi banketten már a fiatal, aki éppen érettségizett ajándékba a családjától egy plasztikai műtétre való utalványt kapott. Tehát emiatt aztán az idősebb korosztály számára is az egészen közel jön, vagy mondjuk úgy bejön az ajtón. Én azt gondolom, hogy a médiában megjelenő arcok, formák, azok a tökéletességről, a makulátlanságról és az elérhetetlenségről szólnak, és azt gondolom, hogy ezt a fajta lelki vágyódást próbálják meg nagyon sokan a plasztika segítségével elérni, hogy azt az elérhetetlent, azt az utánozhatatlant valahogyan mégis megpróbálják elérni és utánozni, és ami még érdekesebb, hogy sokan azt gondolják, hogy ha a bizonyos testrészeiket megoperálják és átalakítják, akkor egy hosszabb vagy egy fényesebb karriert fognak befutni, sikeresebbek lesznek az élet minden területén. Tehát sokszor az látható, hogy ezt a beavatkozásra készülők alapvetően túlértékelik.
4: Én például bevallom neked őszintén, de lehet, hogy én öregszem, és rossz most már a látásom.
5: Igen.
4: Szóval én azt látom, hogy az ilyen típusú beavatkozások után ezek az ominózus híres emberek, vagy celebek nekem tökre kezdenek egy formátumra hasonlítani. És most nem akarok megbántani senkit, mert hogy mindenki a maga bőrében úgy érezze jól magát, ahogy ő akarja. De hogy nem lesz az gond ebben a világban, hogy mindenki szinte majdnem, hogy egy sablonra készül?
5: Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a lelki világunk, a személyiségünk és minden, ami a fizikai megjelenésünkön kívül van, az még nem befolyásolható, nem operálható és nem változtatható meg, addig lehet, hogy egymáson észre fogják venni az emberek, hogy melyik klinikán készült az arcod, a füled, a melled vagy az ajkad, Én azt gondolom, hogy az nagyszerű, hogy a személyiségünket és a lelkivilágunkat nem lehet ugyanilyen módon uniformizálni, vagy feltölteni, vagy nagyobbítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nagyon is fognak az emberek hasonlítani egymásra, de a személyiségük különböző lesz, akkor a világ sokszínűsége meg fog maradni.
4: Olyan érdekes ez, mert én beszélgettem olyanokkal is, akik alávetették magukat egy ilyen beavatkozásnak, és most itt majd válasszuk külön két oldalra. Az egyik csoport lesz az, akiknek valamilyen dolog miatt meg kell valamit csinálni, a másik pedig saját maguk, amúgy is tök egészségesek, tök jól néztek ki, és akkor belemennek egy-egy ilyen beavatkozásba, vagy beavatkozásokba. Tehát ez a kettő azért két külön csoportba kezelendő.
5: Akkor tegyük külön. Ugye vannak azok a műtétek, amelyeket helyreállító vagy rekonstrukciós műtéteknek neveznek, a másik pedig ugye ezek a szépészeti vagy esztétikai beavatkozások. A helyreállító és a rekonstrukciós műtéteket általában a társadalom is könnyebben elfogadja, hogy ez valamilyen csonkítás, vagy leggyakrabban ugye emlőeltávolítás után a hölgyek ezt igénybe veszik, hogy a nőiségük, a nőiességük tulajdonképpen megmaradjon. Itt még egyfajta belükérzés is van a társadalom sok-sok szempontjából, de a szépészeti meg esztétikai beavatkozások azok erősen megosztják a társadalmat, hogy kell-e ezt, így kell-e, és hány kell belőle.
4: Hát de magukkal csinálják, hát ugye, igen, és hogy alapjában véve ez az ő felelősségük. Az egy dolog, hogy utána kinek mi tetszik, lesz olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, te gyönyörű vagy. Lesz olyan is, aki azt mondja, hogy nekem már nem vagy természetes, de te mondjuk ilyet akartál, és én beszélgettem olyanokkal, akik most és nem védve a mundér becsületét, de kifejezetten boldogabbak lettek ezek után. Sokkal magabiztosabbá váltak, jobban kommunikáltak, jobban érezték magukat a bőrükben, és ezáltal, hogy mondjam, szóval azért ők egy sokkal pozitívabb emberek lettek.
5: Ez igaz lehet, amikor egy-egy ilyen műtétet ugye megelőz az orvossal is való beszélgetés, adott esetben, aki úgy gondolja, akkor pszichológushoz is eljön. Tehát aki azt gondolja, és amiatt operáltatja magát tovább, mert azt mondja, hogy nem érzem magam teljes embernek, és hiányzik belőlem ahhoz, hogy a magabiztosságom meglegyen, ott ezek a dolgok, amiket elmondtál, ezek igazak. Ott, amikor valaki azért hajtja ezeket a dolgokat, mert valakire, valamelyik sztárra, és fényképpel a zsebében érkezik a klinikára, hogy én ilyen akarok lenni, ott viszont ez alapvetően nem jön meg, mármint ez az érzés. Tehát ez is kétféle, az esztétikai beavatkozások okát tekintve.
4: Miket operáltatnak különben sokszor?
5: A legtöbb az a zsírleszívással történő alakformálás, hát azért ez tudjuk, hogy Magyarországon különösképpen is ugye az elhízás azért az egy alapvető népbetegség. Ezután az emberek a ráncaikat szeretik leginkább feltölteni, és ezután jönnek az emlőműtétek, az orr, a fül és a szemhéj, és ezután jönnek a hasplasztikák. Tehát ezek jönnek gyakorlatilag egymás után.
4: Ezek a slágerek.
5: Ezek a slágerek, ebből van a legtöbb. Ugye azt gondoljuk, ha ezt a szót valaki meghagyja, hogy plasztika, plasztikázás, plasztikai műtétek, akkor mindjárt amerikai filmek, sorozatok és egyebek jutnak eszünkbe. Kíváncsi vagyok arra, hogy a hallgatók is mennyire vannak vajon azzal tisztában, és most tőled kérdezem, hogy szerinted Magyarországon az orvosok melyik évtől kezdődően tehetnek szakvizsgát plasztikai sebészként?
4: Hát gondolom 1980-tól felfelé, nem?
5: Majdnem eltaláltad. 1978.
4: Ja, Istenem!
5: Akkor én 6
4: éves. Egy évásúak vagyunk, igen.
5: Bizonyám. Tehát, hogy azt gondoljuk erről egyébként, hogy ez sokkal későbbi, tehát, hogy ez nem tekint olyan...
4: Akkor nem egy ilyen modern, nem egy ilyen légből kapott új dologról van.
5: Innentől kezdődően azért azt gondolom, ami 1978 óta létezik, akkor arra nem beszéltünk úgy, hogy igazából nincsen rá szükség.
4: Hát vannak tapasztalatok, jó és rossz irányba is, már volt idő kiküszöbölni, tehát azért tökéletesedett ez a szakma. Tehát nagyapa, nagymama megnyugodhat, hogy azért olyan kezekbe kerülnek a gyerekek, ezzel unokák. Kapcsolatban unokák, igen. Nekem különben meglepő ez, hogy mondjuk, mit tudom én, ballagási, meg 18 éves ajándékra melnagyobbító műtét, itt van borítékba aztán.
5: Vagy orr. A fülnek a átalakítása. Igen, ez, hogyha ez mindez egy stabil személyiséggel kapcsolódik, amelyben ezek a fajta korrekciók igazából csak pozitívan hatnak a saját személyiségére, és ő ettől nem más akar lenni, vagy nem olyan akar lenni, mint valaki, hanem a saját maga, amiről te beszéltél, a saját maga énképe erősödik ettől, akkor ez alapvetően lehet jó is. De én azt gondolom, hogy ha majd én valamit magamon megcsináltatok, akkor olyan leszek majd, mint valaki, most nagyon leegyszerűsítem
4: hát ezt a képletet,
5: az a nem működő. Mert a műtét után minden úgy marad.
4: Olyan jó kérdést küldött most az egyik hallgató, hogy nők vagy férfiak vannak túlsúlyban? Mert hogy alapjában véve én azt gondolnám, hogy a hölgyek.
5: Ez így is van, de nagyon érdekes, hogy egyre gyakoribb, hogy a férfiak is ezt a beavatkozást elvégzik. Miért? Mert a világban lévő sztár férfiak is egyre többször nyúlnak ezekhez az eszközökhöz. Most azt kell mondom, hogy körülbelül most már 30-40% a férfiak jelenléte ezekben a dolgokban. Korábban ők azért elenyésző mértékben voltak, és akkor ők is inkább rekonstrukciós műtéteket hajtottak végre, ami egy-egy baleset kapcsán kellett, hogy a kinézetük változzon. Most már közel 40%-ban esztétikai okok miatt mennek a férfiak is.
4: És hogy érzed különben, hogy egy-egy ilyen beavatkozás után te biztos találkoztál már ilyen érintettel, hogy azért nagyon pozitív irányban jól alakulnak a dolgaik, vagy pedig vannak, akikben maradnak kétségek, hogy még mindig nem vagyok elég jó, és utána mondjuk ez hosszú távon, már letelt az időnk, de ezt még meg kell kérdezni, hogy egymás után halmozza ezeket a plasztikai műtéteket, és beleesik egy olyan körforgásba, hogy sosem fog magának tetszeni, és most én nem akarok megbántani senkit, de előbb-utóbb egyre nagyobb szörny lesz belőle.
5: A szörnyé válásnak igen, nagyon-nagyon nagy az esélye. Itt kell egy nagyon pontos és egy nagyon fontos személyiség átalakításon átesni, fogalmazzuk ezt így. Hát ott, ahol a lelki munkát is mögé tudjuk tenni, és megerősítjük őt abban, hogy ezzel az orral, ezzel a füllel, ezzel a mellel is tud boldog lenni, vagy itt ez a pont az, ahol meg kell állni, és mondjuk ő rendelkezik azzal a saját hozott intelligenciájával, hogy szakember véleményét keresi ki, és kéri ki abban az ügyben, hogy tessék nekem segíteni megállni, akkor ott azért ezek még megfoghatók, bár belőlük van a kevesebb.
4: Csak abba hagyni tudjuk a témát, ezt nem tudtuk befejezni, de még szerintem visszatérő kérdések még előfordulhatnak majd. www.csak10perc.hu, letelt az időnk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a hallgatói kérdéseket, meg hát a témafelvetést is. Józsi, neked is köszönjük szépen, és csoda szép napot kívánok neked!
5: Köszönöm, és ugyanezt kívánom mindenkinek!
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Az Ilyen Nap a Budapest után, akkor nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, szedjük össze a legfontosabb útinfókat. Minicskélésről jött az info, méghozzá Fehérgyarmat. Figyelem fókuszában, óvatosan, ha erre jár. Belváros, ne feledje, a Rákóczi-Ferenc utcán a külső sáv lezárva, hallgatói megerősítésből. Érdemes figyelni a Téglási 60-asnál. Üzenetek felől ennyi, bármit lát az utakon, kiegészíteni, írjon üzenetet 33 33 103 9, inkább a Vibert, mert sokkal kezelhetőbb szerintem. Zsarullal, Asantival folytatjuk az Always on Time, után pedig megnézzük, mennyibe kerül a benya.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 5 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, a holtankoljak.hu adataiból tájékozódva mi megnézzük, hogy mennyire tankolhatunk. Az üzemanyag átlagokról beszélgessünk első körben. A benzin most 580-ért, a gázolaj 593-ért tankolható literenként. Átlagáru üzemanyagokról legyen szó, és hozzá tartozik, hogy aki figyelmes, az rájött, hogy igazából ez már egy jó ideje így van. A piac rendezi sorait, továbbra is a stagnálás az, ami jellemzi az üzemanyagokat. Egyébként van némi mozorgás a Brent olaj házatáján, mert itt erősödést tapasztalhatunk. 76-77 dollárra erősödött a Brent olaj hordója. Ez nem jó tendencia, 72 felé kellene csúsznunk, nem pedig a drágulás jelentené nekünk itt a legjobb dolgot. 312-re csökkent a magyar forint értéke az USA dollárral szemben. Ez 4 forint egyébként, legalábbis a legjobb adathoz képest. Hát remélem, hogy ide visszakúszunk, sőt, még egy kicsit tudunk javítani is. Jaj, de jó lenne. Holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések, a friss hírek a folytatásban. 5-kor pedig munkaszüneti nap, a Semmelweis napról beszélgessünk a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
3: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
5: Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat. Közösségi szolgálat az iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, és októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiány a hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutka Idér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
6: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is.
5: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadó vár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, már is jön majd az FLM, ráncok a szemem alatt, a Benedict Brooks, a Bieber-t is énekel nem sokára, ahol jártunk, dalát hallgatjuk. Legelsőként azonban Király Viktor szóló dalát hallgatjuk, és nézzük, hogy mi a helyzet a Semmelweis nappal.

A Beach után az FLM várat magára, és a Semmelweis napra pedig készülünk, mely elsőjén esedékes. Nézzük a cikket, mert megtalál a Best FM oldalán. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak. Szerdán, július 1-én a Magyar Egészségügyi Napja, a Semmelweis nap. Ekkor zárva lesznek majd a háziorvosi, a fogorvosi, a szakorvosi rendelők, a védőnői, tanácsadók, a gyógyszertárak zöme, és ugye nyilvánvalóan a 24 órások nyitva lesznek, illetve az ügyeletek. És hát ezzel azért számolnunk kell. Hozzáteszik, illetve olvasható a Best FM oldalán, hogy ezen a napon az ügyeleti rend szerint lesz majd egészségügyi ellátás, ha szükséges. A kiegészítést, ahogy mondtam, a Best FM oldalán megtalálja. Jó pihenést kívánok így előre is az egészségügyi szférának, és hozom az FLM dalát, Ráncok a szemem alatt, aztán Sophia Liz Baxter és Geszti Péter Péterfi Borival, Csak te, meg én. Ez az újdonság. Valami.

0: A forróságban egy kis csípős paprika is, a Red Hot Chili énekelt, az Under the Bridge itt a legnagyobbak között, a régi nyár pedig Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival, ugye ez az EFOT Fesztivál himnuszaként látta meg a napvilágot, Segi előtt hallgatjuk ezt is, mindjárt jön egyébként az Angel. A dalok előtt pedig nézzük itt a hőséggel kapcsolatos információkat, rengeteg mindent átírt ez a meleg. Számítottunk rá, beszéltünk róla, készültünk rá, de azért melbevágó ez a közel 40 fok, ami odakint fogadja. Ez még az egészséges szervezetet is megterheli, legyen az fiatalabb vagy felnőttebb, akárhogy is nagyon figyelnünk kell egymásra, és akárhogy is, ez azért kicsit átírja itt a hétköznapjainkat. Gondolok én itt most a Mozdulj Nyíregyháza program sorozatára, mely a forróság miatt kicsit átalakul. Például a mai nap is elmaradt egy foglalkozás, melyet majd július 7-én lesz megtartva. Hát előre láthatólag itt már azért nem lesznek ilyen forróságok. Szóval érdemes figyelni a Mozdulj Nyíregyháza program sorozatát, mert folyamatosan vannak itt változások. Egyébként van egy saját Facebook oldaluk, melyet érdemes követésként állítani. Oda mindig kikerülnek a leghamarabb az infók egyébként itt a Besten is tájékozódhat, illetve szájtunkon is megtalálja a Best FM Nyíregyháza. Hozzáteszem, hogy a Mozdulj Nyíregyháza egyedi programsorozat, nem sok város dicsekedhet ilyennel, és azt is tegyük hozzá, hogy csak is kizárólag nyíregyházi lakcímkártyával látogathatóak a programok, tájékozódni tehát érdemes a folytatásban is. Ide jönnek a Durdalászás percei, a régi nyár Lotfi Begivel és Kollányi Zsuzsival velük kezdünk.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ilyent kult hit a legnagyobbak között KT is. Zavos Regina közösségét előzik meg, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a szerda készülünk már a hét közepére. Hát visszaesőben a hőmérséklet 22 a reggel perceiben, itt még talán ez nem mutatkozik meg, de a maximumokat tekintve tutira, mert holnap már csak, idézőjelben csak 32-33 fok alakulhat. Csúcsértékként ugye a most délután érkező hidegfront ennyi hatást tud majd kifejteni a mai napon. Képest a magas UV adatok elkísérik majd 11 és 15 óra között, a szél egyébként változékony, kezdetben északnyugatias, aztán majd jön a déli áramlás, jöhet egy kis eső, 3% a valószínűsége. Erre talán nem készülnék, vagy legalábbis a kora esti órákig nem, hiszen majd ilyen 8 óra körül újra megvastagszik a felhőzet, és záporok, zivatarok érkezhetnek majd éjfél környékén, na de hát ez még nagyon távoli. Majd látjuk, hogy ebből lesz-e valami. Holnap már egyébként július, méghozzá elsője. Elképesztő nem, hogy már egy nyári hónap el is röppent. Anna Mária ünnepel Tihamérrel, Áronnal a Semmelweis napon. Mindenkinek jó ünneplést, sok-sok köszöntést kívánok, és már is azon KT-t, na meg Zavos Reginát a mástől eljután DJ Tonka klub sikerével folytatjuk. Don't be afraid.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És el is röppent ez a 4 óra mindjárt 6, amikor is a Night Shift érkezik a folytatásként jó kis funky dalokkal. Ígéretek szerint ez jön, ez pörög majd, úgyhogy érdemes itt maradni hangerőt fel a délutánosnak, és jó kikapcsolódást kívánok. Aztán persze jó pihenést is. Remélem holnap újra ránk hangol. Én nagyon számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasból.
3: Kinizsi utca 28.
2: Van itt minden.
3: A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig, szóval minden. Mihaki Lovasból. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől. Megrendezték a vármegyei vadásznapot, és több mint 20 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
5: A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen, és legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút vagy akár más árnyékos hely is.
4: Idén Máté Szalka adott otthont a vármegyei vadásznapnak. Az egész napos program során most is bemutatták mások mellett, hogy hogyan készül egy teríték, hogyan adja meg a vadász a végtisztességet a vadnak. Írja beszámolójában a Szabolcs Online. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfinbajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték összetudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a Nyíregyházi Sportcentrum tehetségei is. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek, minden este. Nyíregyháza, Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görögdínyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubiláns diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET-kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET-kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a tűzgyújtási szabályokat. Közösségi szolgálat az iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, és októberben kezdenek a röplabdás lányok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagyhőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadék hiánya a hőség miatt rendkívül magas a tűzkockázat. A fokozott tűzveszély szabályairól Rutka Idér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője beszélt.
3: Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is.
2: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködéseknek köszönhetően érkezhetnek a diákok. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye. Már az első fordulóban rangadóvár a Fátumra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátum játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől. Megrendezték a vármegyei vadásznapot, és több mint 20 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Fokozott figyelmet követel a hőség a közlekedőktől is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője azt mondta, csak akkor induljunk útnak a nagy melegben, ha nagyon muszáj, akkor pedig tartsunk be néhány szabályt.
3: A legfontosabb, hogy se hozzátartozót, se háziállatot ne hagyjunk az autóban. Fontos továbbá, hogy aki még a nagy meleg előtt elindul dolgozni, és az autója közterületen is legfőképpen nem fényvédett helyen parkol, elindulás előtt nyissa meg a jármű ajtóit, és ne ugorjon be azonnal az autóba. Fontos ilyenkor ellenőrizni a biztonsági övcsatját, a gyermekülés fém és műanyag elemeit, az ülés felületét, vagy akár az ajtókilincset is. Fontos, hogy elindulás előtt mindig vigyünk magunkkal kellő mennyiségű folyadékot, főszabályként vizet. Hosszabb és tervezett út esetén pedig célszerű egy-két óránként megállni, ez lehet benzinkút, vagy akár más árnyékos hely is.
2: Idén Máté Szalka adott otthont a vármegyei vadásznapnak. Az egésznapos program során most is bemutatták mások mellett, hogy hogyan készül egy teríték, hogyan adja meg a vadász a végtisztességet a vadnak. Írja beszámolójában a Szabolcs Online. Szeged adott otthont a napokban a regionális delfinbajnokságnak. Az eseményen a legfiatalabb úszók mérték összetudásukat. Összesen 335 versenyző állt rajtkőre. Köztük a Nyíregyházi Sportcentrum tehetségei is. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a dinnye szezon. Diplomaosztót tartott a Hittudományi Főiskola, és PET-kupára készülnek az egyetemisták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihari térségben több mint 1200 hektáron termesztik a görög dinnyét. Megtartott a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Az eseményen 56 hallgató vette át oklevelét. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében az elmúlt tanévre is visszatekintett. Az eseményen a jubiláns diplomásokat is köszöntötték, valamint több elismerést is átadtak. A végzősök és a díjazottak teljes listája elérhető a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem. Az elsők között kvalifikálta magát az új egyetemi versenyre a tavaly negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat. Az intézmény közleményében azt írja, július 18-a és 23-a között idén először rendezik meg az egyetemi PET-kupát. A hallgatókból álló nyepet csapat már hetek óta készül a megmérettetésre, amelyet a Bodrogon, Sárospatak és Olaszliszka között rendeznek. A csapat kapitánya Markóczi Szabolcs lesz. A Nyíregyházi Egyetem tavaly első hazai felsőoktatási intézményként vett részt a tiszai PET-kupán, ahol újoncként a negyedik helyen végzett. Szerdán megérkezik a változás. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az esti órákban pedig az ég is megdörrenhet. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség. 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk. Térségünkben azonban még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. Többfelé erős lesz az északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!